0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költségei is emelkedni fognak, átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak, ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése, az infláció emiatt fog megugrani. Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyíltan tiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyek forgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a tiszapártnál keres menedéket. Szamosvölgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről. A Borsod 24.hu szerint a Sátoraljaújhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az úszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség háziőrizetnek megfelelő bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatójával szemben egy 2,5 milliárd forintos hűtlenkezelés büntette miatt indult bűnügyben. Kövecs Máté helyette szóvivő azt mondta, 2014-ben történt az a kölcsönszerződés, ami miatt meggyanúsították a volt főigazgatót. A megalapozott gyanú szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az igazgatóság tagjai a kölcsönszerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, és arról másnap reggel 8 óráig döntöttek is, azt egyhangúlag támogatták. A társaság azonban a vagyongazdálkodási stratégiája alapján nem is adhatott volna kölcsönt. Mesterséges kómában tartják Bonnie Tylert egy kórházi intenzív osztályon. Már a 74 éves énekesnő sürgősségi bélműtétje után még sikeres beavatkozásról szóltak a hírek, a szervezete azóta válságos állapotba került. A világ minden tájáról érkeznek a támogató üzenetek a 80-as évek egyik legnagyobb zenei alakjának. A rajongók és a szakma képviselői egyaránt abban bíznak, hogy az énekesnő, aki egykor azt énekelte, hogy egy hősre vár, most a saját erejéből győzi le a betegséget és újra színpadra állhat.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költségei is emelkedni fognak, átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak, ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése. Az infláció emiatt fog megugrani. Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyíltan tiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyek forgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a tiszapártnál keres menedéket. Szamosvölgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről. A Borsod 24.hu szerint a Sátoraljaújhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az úszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség háziőrizetnek megfelelő bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatójával szemben egy 2,5 milliárd forintos hűtlenkezelés büntette miatt indult bűnügyben. Kövecs Máté helyette szóvivő azt mondta, 2014-ben történt az a kölcsönszerződés, ami miatt meggyanúsították a volt főigazgatót. A megalapozott gyanú szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az igazgatóság tagjai a kölcsönszerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, és arról másnap reggel 8 óráig döntöttek is, azt egyhangúlag támogatták. A társaság azonban a vagyongazdálkodási stratégiája alapján nem is adhatott volna kölcsönt. Mesterséges kómában tartják Bonnie Tylert egy kórházi intenzív osztályon. Már a 74 éves énekesnő sürgősségi bélműtétje után még sikeres beavatkozásról szóltak a hírek, a szervezete azóta válságos állapotba került. A világ minden tájáról érkeznek a támogató üzenetek a 80-as évek egyik legnagyobb zenei alakjának. A rajongók és a szakma képviselői egyaránt abban bíznak, hogy az énekesnő, aki egykor azt énekelte, hogy egy hősre vár, most a saját erejéből győzi le a betegséget és újra színpadra állhat.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.
3: The dream is fading, now I'm staring at the door. I know it's over 'cause my feet have hit the cold floor. Check my reflection, I

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Egy majálist rendeznek a Balassagyarmat melletti Palócringen. Egésznapos aktív programokkal, vidámparkkal, gokart és motoros eseményekkel várják az érdeklődőket késő estig. A program részeként könnyű zenei koncertek is lesznek, többek között a TNT és Fehér Krisztián is színpadra lép, valamint a Pedrofon szórakoztatja a közönséget. A szervezők azt kérik, hogy az előzetes nagy érdeklődésre tekintettel legyenek türelemmel a rendezvény helyszíne körüli közutakon, főként a 22-es úton várható torlódás. Közleményükben hozzátették, Magyarország számos helyéről és külföldről is érkeznek látogatók. A kiemelt érdeklődés miatt a szokásosnál nagyobb türelemre lesz szükség a közlekedésben, de a rendezők mindent elkövetnek azért, hogy a közönség a körülményekhez mérten gyorsan bejusson a területre, és a program után is gördülékeny legyen a Palócring elhagyása. A majális késő estig tart. Elszaporodtak Szobon a lakossági kommunális hulladékok utcai kukába történő elhelyezései, vagyis a lakók úgy kezelik a közterületi szemeteseket, mintha a sajátjuk lenne. A települési önkormányzat közleményt adott ki arról, hogy az utcai kukákkal nem az a cél, hogy az otthoni szemetet gyűjtsék össze, hanem a járókelők hulladékainak kezelésére szolgálnak. A Szent Imre utcai szelektív gyűjtő esetében az is előfordult, hogy vegyes szemetet találtak benne, emellett a kuka környezetében is zsákos kommunális hulladékot találtak. A szobi önkormányzat nyomatékosan kér mindenkit, hogy a közterületi kukákat csak a rendeltetésük szerint használja, mert azzal a városképet is védi.
3: 12 lakásos társasház építéséről kezd megbeszélést Balassagyarmat, a lehetséges befektetővel jövő héten tárgyal a város vezetője. Csak Gábor bejelentette, egy egykori általános iskola lebontott épületének helyén elsősorban fiatalok részére szánt ingatlanokat terveznek parkosítással. A még nem végleges tervek országos terstanácsi jóváhagyása után várhatóan a jövő esztendőben kezdődhet az építkezés. A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költségei is emelkedni fognak, átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak, ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése. Az infláció emiatt fog megugrani.
0: Időjárás.
1: Időjárás.
2: Mérsékelten meleg, napos idő várható. Szinte egész nap derült marad az ég. Erős UV-sugárzásra kell számítani. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: Vágányfelújítás miatt a Budapest nyugati pályaudvar és Szob közötti, valamint a Rákospalota Újpest és Vác közötti vonatok módosított menetrend szerint egyes esetekben rövidített útvonalon járnak holnapig. Vasúti pályaépítési munkák lesznek május 16-án és 17-én a Budapest-Szob és a Budapest-Vác-Rátót-Vác vonalon. A Z70-es és az S71-es vonatok menetrendje emiatt módosul. Acsa és Erdőkürt között útépítés zajlik, ahol a 28-as és 31-es kilométer között lassabb haladásra kell számítani.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Egy majálist rendeznek a Balassagyarmat melletti Palócringen. Egésznapos aktív programokkal, vidámparkkal, gokart és motoros eseményekkel várják az érdeklődőket késő estig. A program részeként könnyű zenei koncertek is lesznek, többek között a TNT és Fehér Krisztián is színpadra lép, valamint a Pedrofon szórakoztatja a közönséget. A szervezők azt kérik, hogy az előzetes nagy érdeklődésre tekintettel legyenek türelemmel a rendezvény helyszíne körüli közutakon, főként a 22-es úton várható torlódás. Közleményükben hozzátették, Magyarország számos helyéről és külföldről is érkeznek látogatók. A kiemelt érdeklődés miatt a szokásosnál nagyobb türelemre lesz szükség a közlekedésben, de a rendezők mindent elkövetnek azért, hogy a közönség a körülményekhez mérten gyorsan bejusson a területre, és a program után is gördülékeny legyen a Palócring elhagyása. A majális késő estig tart. Elszaporodtak Szobon a lakossági kommunális hulladékok utcai kukába történő elhelyezései, vagyis a lakók úgy kezelik a közterületi szemeteseket, minthogyha a sajátjuk lenne. A települési önkormányzat közleményt adott ki arról, hogy az utcai kukákkal nem az a cél, hogy az otthoni szemetet gyűjtsék össze, hanem a járókelők hulladékainak kezelésére szolgálnak. A Szent Imre utcai szelektív gyűjtő esetében az is előfordult, hogy vegyes szemetet találtak benne, emellett a kuka környezetében is zsákos kommunális hulladékot találtak. A szobi önkormányzat nyomatékosan kér mindenkit, hogy a közterületi kukákat csak a rendeltetésük szerint használja, mert azzal a városképet is védi.
3: 12 lakásos társasház építéséről kezd megbeszélést Balassagyarmat, a lehetséges befektetővel jövő héten tárgyal a város vezetője. Csak Gábor bejelentette, egy egykori általános iskola lebontott épületének helyén elsősorban fiatalok részére szánt ingatlanokat terveznek parkosítással. A még nem végleges tervek országos tanácsi jóváhagyása után várhatóan a jövő esztendőben kezdődhet az építkezés. A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költségei is emelkedni fognak, átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak, ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése. Az infláció emiatt fog megugrani.
0: Időjárás.
1: Időjárás.
2: Mérsékelten meleg, napos idő várható. Szinte egész nap derült marad az ég. Erős UV-sugárzásra kell számítani. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: Vágányfelújítás miatt a Budapest nyugati pályaudvar és Szob közötti, valamint a Rákospalota Újpest és Vác közötti vonatok módosított menetrend szerint egyes esetekben rövidített útvonalon járnak holnapig. Vasúti pályaépítési munkák lesznek május 16-án és 17-én a Budapest-Szob és a Budapest-Vácrátót-Vác vonalon. A Z70-es és az S71-es vonatok menetrendje emiatt módosul. Acsa és Erdőkürt között útépítés zajlik, ahol a 28-as és 31-es kilométer között lassabb haladásra kell számítani.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
4: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, korán van, még tudjuk, de hát ilyenkor szokott elkezdődni itt a Megafonban a reggeli ritmus. A mikrofonnál Oricek Ádámot halljátok, Karva és Sanyival köszöntjük a hétvége ellenére a korán ébredőket. Sándor, jó reggelt neked is.
5: Jó reggelt kívánok, és kellemes ébredezést mindenkinek. Itt a hétvége, jó, de jó ezt elmondani. Május 9-e szombat reggel van, és hát hoztam névnaposokat is. Gergely, aztán Lana, Beáta, Fehérke, Karla, Karolin, Katinka és Sarolta, ők az ünnepeltek a mai napon. Hát sokak számára nagy nap ez a mai nap.
4: Na, de miért?
5: Európa nap.
4: Van ma?
5: Nap. Aha. Igen, május 9-e egyébként a győzelem napja is. Hát ki tegye oda a helyére a gondolatait. Egyébként tényleg mai nap majd beiktatják az új kormányt is, a mai nap ez szinte erről fog szólni. Óriási gigadugók, gigatömegek várhatók Budapesten, a Kossuth téren, biztos, hogy sok minden le lesz zárva, úgyhogy indulás előtt akár a Dunakanyarból indultok, akár mondjuk Nógrád megyéből érdemes tájékozódni. Remélem, hogy jól van mindenki, jól aludt. Hát mi most megmutatjuk nektek, hogy mi történt velünk hétfőn, illetve kedden. Ezt tudjuk most visszahallgatni az elkövetkező 4 órában érdekes, nagyon színes beszélgetés.
4: Igen, nem is néztem meg, hogy mi ez. Volt. Tehát, hogy nekem is meglepetés lesz, hogy akkor mivel foglalkoztunk, mert annyi mindjárt történik itt.
5: Mondat után úgyis beugrunk.
4: Igen, be, úgyhogy akkor kezdjük, és az elsővel mindjárt a meg a slágerek után.

0: történt. Hétfőn reggel.
1: A megaslágerek után visszatértünk, és akkor igen, még ízlegetjük ezt a szót, hogy mentoring szeminárium, és ahogy mondtuk az előbb a hallgatóknak, hát direkt én nem néztem utána, nem akartam a point lelőni, és nem akartam úgy tűnni, mint hogyha én ezt tudnám, és mindehhez is értenék, vagy értenénk, úgyhogy ezt elkezdtük egy picit a Karvas Annyival hát megfejtegetni. Ugye annyi biztos, hogy a kutyások lesznek itt majd ezen a pénteken, szombaton, vasárnap, itt Balassagyarmat, Hollókötő történetében. Nagyjából ennyi, és ugye mivel a Cserhát Mentőkutyás Egyesület szervezésében történik ez, hát feltételezzük azt, hogy valóban ilyen speciális kutyusok kerülnek a szintérre, és mivel hogy nemzetközi, ezért itt például olasz oktatók fognak és bírók fognak érkezni ebben a három napban, Balassagyarmatra is. Úgyhogy ennyiben állapodtunk meg az előbb a Karvas Annyival, hogy ez a biztos, ugye? Ez a tuti.
2: Persze,
1: amit
2: persze.
1: Itt el tudtunk egyébként mondani, úgyhogy hülyeséget nem akarunk belebefögni a rádióba, éppen ezért hívtuk fel a Cserhát különleges mentőcsoport elnökét, Juhász Zoltánt, hogy akkor átbeszéljük, hogy mi is vár ránk, rátok a hétvégén. Szia Zoli, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szia! Na, elnök úr, akkor nézzük, mert hogy hát azért nem mondjuk a hallgatóknak, hogy hát jó előre kaptam én már egyébként a Vivientől egy e-mailt, és már nagyon, nem is tudom mikor, a március végén már nekem szólt, hogy akkor ezzel foglalkozzunk meg, hogy ez egy fontos dolog lesz, én mondtam, hogy természetesen, de akkor először, igen, tehát hogy azt írtátok, azt küldtétek, hogy egy történelmi mentrailing eseményről van szó most itt Magyarországon. Mi is akkor ez a mentrailing, és hogy miért nagy horderejű az, amit most nektek sikerült egyébként Zoli összehozni?
3: Igen, hát megpróbálom kicsit körbeírni, hogy mindenki értse, hogy mihez is tartozik ez. Ugye mi mentőkutyák képzésével foglalkozunk már 16 éve, itt a megyébe elsőként kezdtük ezt az egész tevékenységet, és olyan kutyákat képzünk, akikkel eltűnt embereket lehet keresni. Na most az emberek általában azonosítják a kereső kutyát, a mentőkutyát, hogy ugye földrengés, és a földrengésnél keresnek a kutyusok. Többfajta válfaja létezik ennek. Ugye ez az egyik klasszikus, amit az emberek ismernek, mert nyilván a sajtóban ez hangzik el a legtöbbet, vagy erre kapják fel a fejüket az emberek, de az, amikor eltűnik valaki és keresni kell, az többféle módszerre lehet felkutatni. Ugye egy erdős területeken, ha kimegyünk, általában területkutatással dolgoznak a kutyák. A klasszikus dolog, amit még ha visszaemlékeztek a múltban, például volt a kántor, a nyomkövető kutya.
1: Igen?
3: Az már hasonlít ahhoz a dologhoz, amit mi most szeretnénk itt bemutatni.
1: Aha.
3: Ehhez a mentrailinghez. A mentrailing az egy angol kifejezés, és hogyha le akarok fordítani, akkor személykövetést, személyazonosítást jelent. Ez azt takarja, hogy ha te most a stúdió ajtaján kilépsz, és elmész be a városba, akár több kilométert is legyalogolsz.
1: Igen.
3: Városi körülmények között, ahol rengeteg autó jön, megy, felkavarja a szagokat, jönnek az emberek, kutyákat sétáltatnak, és ez nem csak itt Balassagyarmatra vonatkozhat, hanem akár egy nagyvárosba, Budapesten.
1: Igen.
3: Ahol több ezer ember összejárkál mindent. Na most ezek a kutyák, ezek már ugye egy profi kiképzett és profi kutyáknak számítanak. Ezek képesek akár egy zsebkendőt megszimatolva végigkövetni a te útvonaladat.
1: Azt
3: a...
2: Édes Istenem, milyen
3: a kutya. Ez egy olyan tulajdonság a kutyáknál, amit még én azt gondolom, hogy semmi mással nem lehet helyettesíteni.
1: Aha.
3: Tehát nincs olyan emberi tulajdonság, ami hasonlítható lenne arra, hogy valaki akit lekövessünk, vagy még a technika is, hogyha persze nyilván, ha zsebedben van egy olyan telefon, amiben van GPS vagy nyomkövető eszköz, akkor azon lehet látni, hogy merre mozogsz. De ha semmilyen nincsen, nincs nálam mondjuk a telefon se, akkor a kutya képes az alapján, egy szimat alapján órákkal később is végigkövetni neked a nyomvonaladat. Hogy megértsük, hogy ez miért is van, erről fog szólni a szeminárium, ahol ugye elmondjuk az embereknek, aki esetleg erre bejön és kíváncsi rá, hogy a kutyáknak milyen a szaglása. Ugye abból kell kiindulni, hogy az emberi alvban levő szagoló hámsejtekből 5 milliónyi számoltak össze. Nem tudom, hogy ezt kicsinálta, de ilyen tudományos
1: kérdés.
3: És 5 milliónyi szagoló hámsejt van egy ember orrában. A kutyának 200 milliónyi. A jóval nagyobb, jóval több. Az ő agyának a 40%-a csak azzal foglalkozik, szagokkal, amit ugye megszimatolunk, vagy megszimatol, és ezt dolgozza fel. Tehát ő ezzel tájékozódik, ezzel informálódik. Na most ugye ez a mentréling, ez... Hogy is jutottunk mi ide, ez az egész. Ugye, mint említettem már, mi nagyon régóta ebbe a megyébe így ilyennekkel foglalkozunk, sőt országos szinten is jártunk bevetésekre, hát több mint 160 kutatásunk volt már itt az országban, és bizony nagyon nagy igény van rá, mert ha onnan nézzük a dolgokat, hogy a polis.hu oldalán évente ilyen 15-17 ezer ember eltűnését jelentik be, és ezekből 1500-2 ezer embert kell keresni éves szinten, az egy borzasztó nagy szám.
1: Igen, ez magas.
3: És ugye, még mindig, amint említettem, erre a legjobb megoldás a kutya, hogyha elindulunk és felderítünk vele embereket. Emberi életeket lehet ezzel megmenteni. És hát ugye mi is ezt a mentrailinget, mert közel 10 éve csináljuk egyébként itt az országban, és elsőként országban az ilyen fajta kereséseket. Viszont Magyarországon még nem olyan régóta van jelen. Mint említettem az elején, ugye területkutatással dolgoznak nagyon sok mentőcsapatok, vagy akik ilyennel foglalkoznak, és viszont a 2010-es évek környékén kezdett ez úgy begyűrűzni igazából Magyarországra. Olaszországba, ahonnan most mi bírókat hívunk, itt már 1950-es évektől foglalkoznak ezzel. És mi is próbálunk fejlődni. Hiába, hogy kutyaiskolánk van, és profi szinten képezzük a kutyákat, hiába, hogy nekem is van 35 év szolgálati, vagy 35 év kutyás múltam, ahol 20 éve szolgálati kutyákkal töltöttem, mindig azon vagyunk, hogy fejlődjünk. És próbálunk újat találni, és más módszereket, más megoldásokat tanulni. És az egyik kolléganőm talált egy lehetőséget Olaszországban, az Alpokban, ahol ilyen kutyás táborokat szerveztek, és hát jelentkeztünk. Hát nyilván nem egyszerű, ugye Olaszország nincs azért olyan közel.
1: Hát igen.
3: Nagyon nagy költségek vannak, próbáltunk erre pályázni, de hát sajnos pályázati forrásainkat is elutasították, úgyhogy saját erőből kellett megoldanunk azt, hogy kimenjünk tanulni, és a legjobb doktort tanuljunk. És hát mi többször kim voltunk most már így Olaszországban, és ott az ő fajta módszereikkel, akik már ugye legalább 70 éve csinálják ezt, olyan kifinomult eljárásokra jutottunk, hogy nem csak egy egyszerű papír zsebkendőt megszimatoltatva tud a kutyusunk keresni és elindulni, hanem például a nyelved alól a nyálat, hogyha összegyűjtjük egy kis üvegcsébe, és azt szimatoltatjuk meg a kutyával, azt is képes lekövetni több száz méteren vagy kilométereken keresztül. Úgy, hogy kiválassza azt az embert, akit neki keresni kell. Ugye azt kell tudni, hogy egy embernek, minden embernek más és más ujjlenyomata van. Ezt ismerik mindenki, ugye?
1: Igen.
3: Hogy ez alapján lehet ugye beazonosítani, hogy mondjuk, ha valahol egy bűncselekmény is történt, akkor ki volt az elkövető. Na most a szag is ugyanilyen, hogy minden embernek más és más szag tartozik az emberhez, és a kutya, amikor ezt megszimatolja, a hozzád tartozó kis ilyen molekulák, amik leválnak a bőrödről, a ruhádon hordozott szagok, illetve akár még a dezodornak a szaga, és ez a keverék, ami jellemez egy embert, ezt a kutya beazonosítja, és sok ember közül ki tudja választani azt az egyet, akit ugye mi keresünk. Tehát ez egy ennyire érdekes téma.
1: Hihetetlen, Zoli, ez komolyan mondom. Jó, figyelj, még egy gyors zárókérdés, hogy akkor maga 3 nap, röviden tényleg, mert már kezdünk kifutni az időből, az hogy tevődik össze, akkor én, mint laikus, akkor jöhetek, mint érdeklődő, és akkor mit fogok látni, lesznek-e bemutatók, vagy itt akkor vizsga lesz, itt fognak akkor, hogy mondjam, idézőlesen akkor ilyen tanúsítványt kapni, akár mondjuk a párosok, mit fogunk látni?
3: Igen, ezt ugye meghirdettük, hogy szeretnénk ezt így bemutatni, és elsősorban azért hívtuk ide az olasz bírókat, hogy a legjobbaktól lehessen tanulni. Gyorsan még elmondom, hogy például olyan ember jön ide, aki a olaszországi mentrailing sportnak az országos elnöke, a ottani máltai lovagrendnek az elnöke, az olasz rendőrségnek, mentrailing szakosztályának, a kutyás egységének a parancsnoka, és még mellette még két országos bíró fog ide jönni, és azért hívtuk elsősorban őket ide, hogy a saját csapattagjánk, akik nem tudnak valami oknál fogva ugye kiutazni, megismerhessék ezt a fajta képzési módszert onnan első kézből, ahogy ők csinálják. És ezt ugye meghirdettük, és jelentkeztek rá az országból többen is, hát azt mondták a bírók, hogy maximum 30 fővel tudnak dolgozni, és ennyi ember fog összejönni az ország különböző pontjáról, tényleg Pécstől, Miskolcon át, Szegeden át, Nyíregyházán át, Győrig, Sopronig, mindenhonnan jönnek, sőt, Szlovákiából és Lengyelországból is van jelentkező, tehát itt már tényleg az elit, a profi kutyakiképzők fognak ezen részt venni. Háromnapos szeminárium, az első napon pénteken Balassagyarmaton leszünk, és itt a műfázban lesz egy két órás elméleti foglalkozás, az lesz a kezdet, majd a városba fogunk dolgozni a kutyákkal, azt fogjuk szimulálni, hogy kimennek-e emberek, akik elbújnak, és ezeket kell majd ugye szagminta alapján megkeresni. Ez lesz az első napon. Második napon ugyanezt fogjuk megcsinálni, csak Hollókön. Ott az adott környezetben, ott az adott ott a füves, dombos, erdős területeken, a vár környéken. Igen. A harmadik napon megint visszajövünk ide Balassagyarmatra, és itt már egyfajta megmérettetés lesz, egyfajta vizsga, vagy verseny lesz, ahol mindenki egységesen 1 kilométeres nyomot fog teljesíteni. Azt városi körülmények között, utcán, és aki a legjobb, azokat fogjuk díjazni, azok fognak kapni mindenféle ajándékokat, amiket így szponzoroktól sikerült támogatásként megkapni, illetve serlegek lesznek, oklevelek lesznek, és tehát erről fog szólni ez
1: nagyon,
3: a három nap.
1: Nagyon jó, Zoli, hát nagyon sok érdeklődőt kívánunk nektek, és bíztatjuk a hallgatókat, hogy bármelyik napon akkor menjenek el hozzátok, és figyelj, beszéljünk majd után, mert az izgalmas hangzik, hogy ez milyen volt. Jó, majd akkor lehúzzuk itt a levonjuk itt

0: Hétfőn reggel.
1: Juhász Zoltán volt a vendégünk, a Cserhát különleges mentőcsoport vezetője, elnöke, akivel hát egy háromnapos zsemboriról beszélgettünk, és hát megtudtuk, hogy mi is az a kifejezés, amivel ezért dobálóztunk vakon, és hát egy hihetetlen dolog ez a mentrailing, ugye Sanyi?
2: Hát az.
1: Na, mi jár a fejedbe, mondjad?
2: Többenetes, hogy látod, hogy nem is gondolnánk, tudjuk nyilván, hogy okosak a kutyák, tudjuk, hogy mire képesek, Zoli is hivatkozott itt Kántorra, és hogy úristen, hogy nyál mintá alapján meg tudja keresni az eltűnt szemét, vagy szóval az a szaglás, amivel ők rendelkeznek, és 200 ezer, ugye azt mondta?
1: Dehogyis, millió. 200 hát 5 millió van nekünk, és ott nekünk? Meg az 200. Igen.
2: Döbbenetes. Igen. Hogy itt is látszik tényleg, és itt is előjön, hogy mennyire nagy szükség van a kutyákra, és hogy micsoda állatok. Beszélgettünk már ugye pont a múltkor a vakvezető kutyákról is, hogy mennyire türelmesek, és hogy mennyire hát én azt mondtam, igen, hogy tudnak alkalmazkodni, és hogy sok ember tanulhatna tőlük, hát igen, lehetne. Hát most erre lesz ismételtem példa, hogy háromnapos rendezvény keretén belül Balassagyarmaton, akkor ugye Hollókön, majd vasárnap újra Balassagyarmaton, megnézhetjük, hogy hogyan keres egy kutya, hogyan indul, és hány ember életét tudja megmenteni, hát ez valami elképesztő.
1: Az, és az, hogy azért ebben mondjuk a Zoliék élen járnak, azért az sem egy utolsó szempont, és azért az
2: ez egy nemzetközi szintű történet.
1: Így van, és ugye tényleg ez a több napig lesznek ugye szemináriumok, meg intenzív gyakorlati tréningek, és akkor ahogy mondta Sándorunk, ugye vasárnap pedig egyfajta szakmai, nemzetközi szakmai értékelő nap van, díjazással, és ugye városi körülmények között ugye 1 kilométer hosszan kell a kutyának hát végig követnie például Karvai Sanyi nyomát, ugye? Tehát, hogy mész ott, érted? Elindítalak a városba, érted? Végig botladozom mindenfelé, és akkor rátküldjük Zoliék egyik kutyát, hogy megtaláljanak, és megtalál téged. Megtalál,
2: biztos,
1: érted?
2: Biztos vagyok benne.
1: Simán. Úgyhogy ez hihetetlen lesz. Úgyhogy látványok sem utolsó. Úgyhogy tényleg, hogy mondta Sanyi, aki szereti a kutyusokat, nagy állatbarát, meg egyébként is ugye azért a Zoliék még tartanak ugye tréningeket is, tehát ugye, hogyha gondolkozol abban, hogy a kutyát egy picit úgy helyre kéne tenni idézőjelesen, vagy foglalkozni kéne vele, ha mondjuk, nem tudom én, nagy Isten, egy nagyfűvös területen póráz nélkül sétáltatjátok, és mondjuk úgy nem lenne az, hogyha mondjuk, ha visszahívnád őt, mert valami van, akkor vissza is jönne, akkor azért lehet mondjuk a Zoliéktól tanulni, úgyhogy akár ez véget is érdemes kimenni erre a három napra.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT, az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kitty Live zenekar, Blues Company, majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
4: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ébredjen mindenki!
8: Ez egy nagyon furcsa eset.
11: A juhászunkat megölték.
12: Nekünk kell megoldani az ügyet.
13: Mi van ezekkel?
8: Furcsák a gyanúsítottak.
14: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
15: Megvan az indítékunk.
8: És furcsák a nyomozók.
16: Keressetek nyomokat!
17: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
18: Dirke.
19: Fel kell öklelni.
20: Muszáj fel öklelni.
8: Birka Krimi a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
21: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
21: Egy majálist rendeznek a Balassagyarmat melletti Palócringen. Egésznapos aktív programokkal, vidámparkkal, gokart és motoros eseményekkel várják az érdeklődőket késő estig. A program részeként könnyű zenei koncertek is lesznek, többek között a TNT és Fehér Krisztián is színpadra lép, valamint a Pedrofon szórakoztatja a közönséget. A szervezők azt kérik, hogy az előzetes nagy érdeklődésre tekintettel legyenek türelemmel a rendezvény helyszíne körüli közutakon, főként a 22-es úton várható torlódás. Közleményükben hozzátették, Magyarország számos helyéről és külföldről is érkeznek látogatók. A kiemelt érdeklődés miatt a szokásosnál nagyobb türelemre lesz szükség a közlekedésben, de a rendezők mindent elkövetnek azért, hogy a közönség a körülményekhez mérten gyorsan bejusson a területre, és a program után is gördülékeny legyen a palócring elhagyása. A majális késő estig tart. Elszaporodtak Szobon a lakossági kommunális hulladékok utcai kukába történő elhelyezései, vagyis a lakók úgy kezelik a közterületi szemeteseket, mintha a sajátjuk lenne. A települési önkormányzat közleményt adott ki arról, hogy az utcai kukákkal nem az a cél, hogy az otthoni szemetet gyűjtsék össze, hanem a járókelők hulladékainak kezelésére szolgálnak. A Szent Imre utcai szelektív gyűjtő esetében az is előfordult, hogy vegyes szemetet találtak benne, emellett a kuka környezetében is zsákos kommunális hulladékot találtak. A szobi önkormányzat nyomatékosan kér mindenkit, hogy a közterületi kukákat csak a rendeltetésük szerint használja, mert azzal a városképet is védi.
22: 12 lakásos társasház építéséről kezd megbeszélést Balassagyarmat, a lehetséges befektetővel jövő héten tárgyal a város vezetője. Csak Gábor bejelentette, egy egykori általános iskola lebontott épületének helyén elsősorban fiatalok részére szánt ingatlanokat terveznek parkosítással. A még nem végleges tervek országos tanácsi jóváhagyása után várhatóan a jövő esztendőben kezdődhet az építkezés. A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költségei is emelkedni fognak, átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózis az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak. Ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése. Az infláció emiatt fog megugrani.
0: Időjárás.
10: Időjárás.
22: Mérsékelten meleg, napos idő várható. Szinte egész nap derült marad az ég. Erős UV-sugárzásra kell számítani. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
10: Közlekedés.
0: Közlekedés.
22: Vágányfelújítás miatt a Budapest nyugati pályaudvar és Szob közötti, valamint a Rákospalota Újpest és Vác közötti vonatok módosított menetrend szerint egyes esetekben rövidített útvonalon járnak holnapig. Vasúti pályaépítési munkák lesznek május 16-án és 17-én a Budapest-Szob és a Budapest-Vác-Rátót-Vác vonalon. A Z70-es és az S71-es vonatok menetrendje emiatt módosul. Acsa és Erdőkürt között útépítés zajlik, ahol a 28-as és 31-es kilométer között lassabb haladásra kell számítani.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
13: Ez a reggeli ritmus.
16: Ez történt hétfőn reggel.
19: Szép reggelt kívánunk a most ránk tekerőknek, itt vagyunk, és megyünk tovább a következő témánkkal. Jó rádiózás mindenkinek, Sanyika, jó reggelt neked is ismételten, szia!
20: Neked is, és a drága hallgatóknak is szép reggel.
19: Megyünk az imádott Salgó-Tarjánat felé ebben az órában, mit szólsz hozzá?
20: Ez a legjobb választás.
19: Igen, mert hogy kaptunk egy sajtó meghívót, amin az eseményen nem tudtunk ott lenni, de a témával foglalkozunk. Úgy szólt a kis levél, amit kaptunk, hogy Salgó-Tarján megyejogú város önkormányzata illegális hulladék lerakók felszámolása mintaprogram címmel indított közfoglalkoztatási mintaprogramot. Na, elemezzük ezt, Sanyika, mit szólsz hozzá?
20: Érdekes egyébként, tehát én azt gondolom, hogyha ahol mintaprogram szerepel, az eleve egy jó dolog. Nem?
19: Az egy jó dolog. Igen, azt írják, hogy Salgó-Tarján város területén ugye elkezdték felszámolni, vagy megtalálni az illegális hulladék lerakókat, és 16 olyan helyszínt találtak, ahol az elhelyezett hulladék mennyisége legalább 10 köbméter, és összességében mintegy 2200 köbméternyi szemét mennyiséget találtak. Azért ez...
20: Brutális.
19: Az brutál mennyiség. Én azt hittem, hogy az elmúlt években ugye voltak ott a különféle tisztítsuk meg az országot program, meg tudod, ezekkel foglalkoztunk még annó.
20: Igen.
19: Hogy felszámoljunk ilyen dolgokat, és akkor azt hittem, hogy ugye azzal nagyjából végeztünk, de hát úgy tűnik, hogy nem tudom, a Salgó-Tarjániak ebben lemaradtak.
20: Nem csak Salgó-Tarjánban, hidd el, az ország egész területén nem lesz.
19: Hát de figyelj, ha belegondolsz abba, hogy ugye mindig szoktuk nyomatni ezt a szemétszedéses ipolyos történetet is, ugye évről évre azért mindig az jön ki belőle, hogy hát már úgy van mit még szedni, de hogy évről évre csökken a hulladék mennyisége. Tehát, hogy kevesebbet találnak. Már tudod, mert kevesebb a PET palack is, hogy vissza lehet pattintani.
20: Igen, leadják az emberek, meg vissza.
19: Igen. Úgyhogy majd rákérdezzük mindjárt az alpolgármesternő, hogy akkor mi a helyzet, mert hogy itt a lényeg az, hogy a szakmai tanács alapján, itt a VGÜ-nek a szakmai tanácsa alapján egy éves mintaprogram keretében fogják ezt felszámolni, és bevonnak ebbe 22 fő közfoglalkoztatottat, és ők fogják ezt összehozni. Úgy erről beszélgetünk majd mindjárt, mert hogy igen, talán ilyesmiről nem is volt szó itt, ha ezeket
20: a személy
19: dolgokat veszük alapul. Igen?
20: Személy dolgokat. Igen. Hogy olyan érdekes, hogy egyébként, hogy mennyi hulladék tud keletkezni, most ugye mi költöztünk, ugye, és akkor, hogy itt is, hogy itt hagyott a drága jó volt tulaj, hát a pince az dugig volt. Alapból tudtam, hogy van 2 szekrénye, 3 biciklije, amit úgy volt, hogy majd elad és jön neki, de persze nem jött senki, és akkor a múltkor már majdnem
19: végeztünk mindennel. Sanyika. Tudom, hát sokalom azért ezt mindenki tudja, és mindenki ismeri.
20: Tudom én, és akkor, hogy a padlás, azt mondták, hogy hát az még egy konténer.
19: Igen.
20: Én eddig 5 konténert rendeltem, nyilván tehát szedtünk fel mi is régi parkettákat, hogy dobtunk.
19: Hát az persze, az más, hogyha van shit, meg van hulladék, de az, hogy...
20: De hogy mennyit tud keletkezni.
19: Igen.
20: Nekem ez a döbben.
19: Meg azt, hogy azért nehéz ezt, tehát ugye a rendszer sem éppen még a legtökéletesebb, hogyha itt nem tudom én leadásról, meg minden egyébből van szó. Úgyhogy beszélgetünk beszéltünk erről, azt ugye arra emlékszünk, hogy, hogy talán biztosan állítottam azt, hogy az ilyen illegális hulladék sztorik kapcsán csörög jár az élen, ugye egyszer beszéltünk is erről Józsival, Szorcsik József polgármesterrel, de meglátjuk, hogy akkor most a salgótarjániak hogyan is próbálnak pontot tenni ennek az ügynek a végére, úgyhogy majd Tolnai Sándor alpolgármester mindjárt a vendégünk.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Jó rádiózás mindenkinek, Salgótarjánban vagyunk tehát itt a Mega Slágerek után, mégpedig egy illegális hulladék lerakó felszámoló programról kezdtünk el beszélgetni az előzőekben, Sanyika. Ugye? Mégpedig egy mintaprogramról, és hogy azt mondtad, hogy ha arról van szó, hogy mintaprogram, akkor az csak jó lehet.
2: Ez egyértelmű. Nyilván is az illegális hulladék felszámolása, eltávolítása, és még ez munkát is ad valakinek, ez nekem nagyon jól hangzik.
1: Igen, mert hogy aki most tekert ránk, gyorsan elmondjuk, hogy még mindig, vagy hát igen, ahogy mondtuk, hogy bár volt egy csomó ilyen tisztítsuk meg az országot program, kaptak támogatást az önkormányzatok, de hogy te is mondtad, és talán Szorcsik József csörögi polgármester jó példa, hogy mi mindig harcolnak az önkormányzatok az illegális hulladéklerakókkal. És hát most egy eléggé komoly felszámolás indult el Salgótarjánban, ugyanis hát 16 olyan helyszínt találtak, ahol brutális mennyiségű a hulladék, és arról szólnak a hírek, hogy 2200 köbméternyi szemét mennyiséget kéne valahogy felszámolni, ami azért hát elképesztő irdatlan mennyiség.
2: Igen.
1: Tehát amikor te mondtad azt, hogy akkor mondjuk van egy lomtalanítás otthon, vagy ugye mi is most lakásrobbantás előtt állunk, ki tudja, hogy mi fog jönni, mennyi izé, tehát hogy még azt is lemenedzseled, ahogy te mondtad, hogy mennyi hulladék keletkezik, van fönt a padláson, lent a pincében, és ugye azt is ugye lemenedzselni, hogy akkor azt jöjjön konténer, kiválogatott, stb., az még egy családnak is egy nagyon komoly feladat, nem hiába és nagyon sokszor toljuk, igen, nagyon sokszor toljuk ezt el magunktól, hogy akkor jó van az ott fönt, nem kell vele foglalkozni, most gondolj azért 2200 köbméternyi szemetet, hogy azzal azért, hogy mit tudsz kezdeni. Ugye?
2: Édes Istenem.
1: Na, és erre hozott létre Salgótarján önkormányzata egy mintaprogramot, mégpedig azért, mert hogy ugye a felszámolásába bevonják a közfoglalkoztatottakat, és hát így indul majd el egyébként a megtisztítás, vagy így indult el a megtisztítás, és aztán a rekultiválás is, úgyhogy Tolnai Sándor alpolgármester a vendégünk, és vele beszélgetünk egy picit, hogy akkor hogy indul meg, hány helyen volt, miket látott, és tényleg mekkora mennyiség ez a 2200 köbméter. Szia, Sanyi! Jó reggelt! Szervusz, alpolgármester úr!
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Szia! Na akkor talán kezdjük azzal, hogy akkor tényleg ez a 16 helyszín, ez gyakorlatilag, hogy mondjam, ezek ilyen külső területek? Sanyi, Salgótarján környéken? Gondolom, a város közepén van. Azért ez egy nagy dolog lehetett egyetem megtalálni ezeket.
3: Hát igen, jellemzően város széli területek, ahol azt kell, hogy mondjam, egy 20-30 éve lerakott kupacokat találunk, sokszor már a növényzet is benőtte őket, tehát rendes fák nőttek ki a szeméthegyek mellett, tehát ezek nagyon-nagyon régóta keletkeznek, és hát igazándiból ennek a programnak tényleg az volt a célja, hogy próbáljunk meg egyszer mindenkorra rendet tenni ezeken a területeken.
1: És akkor hogy jött magának a mintaprogramnak az ötlete? Mert ugye, ahogy mondtuk itt is, meg nyilván azért nagyon sok hallgatónk, meg aki mondjuk akár önkormányzatoknál dolgozik, településeken, azok tudják azt, hogy az elmúlt években azért sokféle program indult el erre, meg Balassagyarmattól kezdve tényleg Váccig nagyon sok ilyen sztori volt. Mi volt az a döntés, hogy akkor most na, összeszeditek ezt a 16 területet, és akkor indítotok egy ilyen mintaprogramot?
3: Hát ugye egyrészt rendkívül sok lakossági bejelentés érkezett.
1: Aha.
3: Tehát ez nyilvánvalóan hozzájárult ehhez a dologhoz.
1: Igen.
3: Ennek a hátterében ugye tudjuk, hogy a szemétlerakóknál lévő viszonylag magas lerakói díjak állnak, és még mindig vannak olyanok, akik nem gondolnak a környezetre, hanem inkább anyagi megfontolásból megszabadulnak az erdő szélén itt-ott a dolgaiktól. Ugye másrészt viszont egy olyan gondolat is benne volt, hogy próbáljunk munkát is teremteni ezzel a programmal.
1: Tök jó.
3: Hiszen összességében itt csak ebben a projektben, hogy 22 közfoglalkoztatott tud majd dolgozni.
2: Bontos
3: és hát van még egy előnye, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy ez végül is a hulladék gazdálkodással kapcsolatos cégünk számára is egy egy olyan feladat, ami még bevétel növekedést is hoz számukra.
1: Igen, meg ugye még belegondolok, hogy eleve, tehát ekkora embermennyiséget is azért pluszban ugye nem tudom én behozni, tehát azért 22 ember kell csak erre az egészre, azért az mondjuk az plusz fő, ha belegondolunk, ugye? Tehát, hogy akkor az kapacitásban is nyilván azért nem egy könnyen kivitelezhető történet.
3: Igen, mint ahogy el is hangzott, tehát ez egy brutális mennyiség, tehát 2200 köbméter, csak gondoljanak bele, hogy 2200 kádnyi szemétről beszélünk, és mondom még egyszer, sokszor olyan körülmények között vannak, ahol már szinte ki kell bányászni a növények meg a közül, vagy a földből.
2: Aha, és lehet tudni, hogy mik vannak autógumon kívül, mondjuk az
3: nem. Nagyon vegyes építési törmeléktől kezdve, sok helyen még, ahol lakóházak vannak a közelébe, ott mezőgazdasági jellegű hulladékok is, vagy akár kommunális is. Mondjuk nem ez a jellemző, de inkább építési jellemzően ez a
1: Aha. Jó, és akkor időben akkor hogy indultak neki ennek az egésznek? Tehát ugye azt küldtétek nekünk, hogy ugye már elindult, és ezt nagyjából 170 millió forintból tudjátok megvalósítani, és ugye egy éves programot szántok rá, vagy hogy ez nyilván nem egyik napról másikra fog megtörténni?
3: Igen, ez egy egyéves program, belügyminisztériumi támogatással, ugye a közfoglalkoztatási programok között egy start program keretén belül kerül megvalósításra, és még egyszer mondom, a mennyiségre való hivatkozással, igen, ez egy egyéves projekt.
1: Correct. Aha. Figyelj, és akkor utána ebbe benne van ebben az összegben, vagy ezt meg tudjátok oldani belőle, vagy később fog majd tölteni a rekultiváció? Mert ez egy dolog ugye, hogy itt elhordjátok a szemetet, de itt 16 olyan terület van, ahol azért itt nem tudom, föl kell mérni azt, hogy van-e valami veszélyes történet, mondjuk akár a talajban, akkor ezt megint ugye tereprendezés és hasonlók. Ha a 2200 kárnyi szemét eltűnik, akkor még azért egy nagyon nagy munka vár rátok.
3: Igen, én is azt gondolom, és a projektnek az is része egyébként, hogy kamerák kerülnek
1: kihelyezésre.
3: Tehát abban is próbálunk, arra is próbálunk gondolni, hogy ne kezdjen el visszatöltődni utána ugyanaz a terület. Aha. Tehát megemelte az önkormányzat a közterület felügyelői létszámát 5 főről 12 főre, tehát itt komolyan gondoljuk, hogy megpróbáljuk megállítani ezt a folyamatot, hogy ilyen hulladéklerakulak használják a várost és a környékét.
1: Hát nagyon sok sikert meg erőt kívánunk Sanyi nektek, mert ezt mi is tudjuk, hogy itt nagyon sok olyan polgármesterrel vagy településvezetővel, vezetőkkel beszélgetünk, akik ugye hát itt harcolnak ezzel folyamatosan, úgyhogy reméljük, hogy ez nem egy ilyen szémalomharc lesz, hanem akkor most már tényleg azért ezt meg lehet tenni, úgyhogy sok erőt meg sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük, hogy itt voltál, Sanyi, örülünk nektek.
3: Én is köszönöm. Köszönjük.
1: Szia, minden jót, ciao. Tolnai Sándort, Salgó Tarján alpolgármesterét hallottátok. Még nagyjából egy-két percünk van, csak így jelzem Sanyikának. Na, mit szólsz?
2: Hát döbbenetes, tehát hogy még itt tartunk most is 2026-ban, és hogy ilyen meg tud történni, és ilyen területeket találnak, hogy ilyen illegális hulladék lerakó, bár nem akarom senkinek a kedvét elvenni, na. Sándorét sem.
1: Szélvalom harcként gondolsz erre?
2: Egy picit igen. Tehát oké, hogy kamerákat telepítenek, meg mit tudom én, lehet ennek visszatartó ereje? Hát nem tudom. Tehát én mondjuk
1: a kamera, meg kell adni az esélyt. Mondjuk figyelj pont, ha belegondolsz abba, hogy pont visszahozom megint Szorcsik Józsit meg a Csörögiek példáját, tudja, hogy mikor beszélgettünk arról, hogy akkor ott valami felújítás volt, és akkor jött ott egy úriember a kis ekos szekérrel, és akkor ugye felújítást végző, és tudom, hogy volt a történet, akkor fogták, és akkor megpakolták az úriember ekos szekerét, és akkor elindult kifele a szépen az erdő szélére, lepokolja az egészet. Irdatlan mennyiség volt az is egyébként. És hogy nem zavartatta magát azt, hogy fura tele volt kamerázva az egész. Tehát, hogy de komolyan. Na, tehát, hogy, és ugye a kamera alapján ment a bizonyítás, most az föl lett véve, ugye azt elemezgettük mi is itt a műsorban, hogy nem nagyon... És akkor utána még azt mondta, hogy én nem vagyok. Ugye azt mondta...
2: Persze, és hát ott van a kamera.
1: És azt mondta, hogy nem én. Úgyhogy igen, mennyire visszatartó erő a bekamerázás azért az, és hát nyilván mi is ezt tennénk, nem? Tehát ugye megvan, megtisztítod, megcsinálod, és te bekamerázod. Tehát, hogy ne dobálják vissza a dolgokat, igen. Bár arra emlékszel, hogy ugye itt az, hogy akkor megtalálsz mondjuk egy csekket rajta egy névvel, akkor visszaviszi az önkormányzat hozzá a szemetet, ezért ilyenről nem olyan számoltunk be szerintem.
2: Nem, nem, nem. De meg most is azt mondom, ugyanúgy, mint más esetben is, egy hatásos büntetés kellene egyszer-egyszer, és akkor lenne visszatartó ereje.
1: Meg vissza, én azt csinálnám, tehát lehet, hogy nem meri, vagy nincs hatás köre, vagy joga arra, hogy akkor fogod, és akkor azt a sittet, vagy azt visszaviszed egy dömperrel, aki letett, aki volt, ugye.
2: Na jó, de az is költség, is vissza. Munka,
1: erőt, igen, de azért fizetés. Demonstratíve azért ezzel tudsz egy ilyen sztorit össze. Hozni. Na mindegy, szurkolunk a Salgóta Arénának, mert azért ez nagy meló, 16 helyszínen 2200 kárnyi szemét, hát tartsatok ki!

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Hát nem semmi munka lesz, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, amit Salgó Tarjánban bedörrentettek, ugye Tolnai Sándorral, az alpolgármesterrel beszélgettünk az előbb arról, hogy hát 171 millió forintból 16 helyszínen 2200 köbméternyi szemét mennyiséget tártak fel, és indul ennek a felszámolása.
2: Döbbenetes. Bár én az elején is mondtam, hogy... valahol jó is, mert nyilván munkát ad, bár ne kéne munkát adni. Tehát, hogy tényleg mikor jut már el a társadalom a normális gondolkodás szintjére, hogy ne csináljuk már ezt, hagyjuk már ezzel fel, és ne szennyezzük a saját környezetünket. Hát, itt élünk, itt élnek a gyerekeink, az unokáink, hogy aki ezt elköveti, és végrehajtja, nem gondol ebbe bele?
1: Hát nem.
2: Nem. Tényleg nem. Tényleg nem. Tehát, hogyha ekkora szemétséget elkövet valaki, ez döbbenetes. Tényleg, szóval, és nagyon-nagyon elkeserítő. És újra megtörténik, és egyszerűen tényleg megállíthatatlan ez a történet. Tehát, hogy nem tudom. Tehát oké, hiszek abban, hogy a felelőseket majd ezek után lesz kamerázott rendszer, akkor elkapják, megbüntetik, de tényleg egy nagyon-nagyon hatásos intézkedést kellene, aki tényleg tetten érnek, valami nagyon durva büntetést kellene.
1: Jó, mire gondolsz most? Kimegyek, mondjuk van egy lakásfelújításom, lett egy csomó sittem. Fogom, bepakolom a kis kombimba, kimegyek az erdőszére, és így lecsapatom, nem tudom én hány köbméter lett belőle. Mit érdemlek én büntetésben?
2: Drasztikus vagyok, ha azt mondom, hogy börtönt.
1: Nem feltétlenül egyébként, de akkor megérted, az összes börtönt el lenne szemétlerakó emberekkel.
2: Tudom. De hidd el, hogy az lenne egyáltalán a megoldás, érted? Mert most mi majd adnak neki mondjuk 100.000 forintos büntetést, még azt simán kifizetni.
1: Igen, de belegondolsz, itt megint az edukáció, mert hogy hányszor beszélgettünk arról, például a balassagyarmati példa kapcsán is, hogy nézd, itt van, tehát hogy most már házhoz jön, azt mindig el szoktam mondani. Házhoz jön, érted, a szelektív kukásautó. Már kaptál külön, a családi házakban külön kuka van, tehát nem is van már kint, hanem már belekod a kukába az egészet egyébként. Papír, műanyag, fém,
2: nehet így van, van az a sárga, akkor papír, nem tudom milyen színű, elnézést kérek, aha, meg ugye van a rendes háztartási hullat.
1: Igen, ez megvan, akkor ott van neked a lerakó kint a Szűgyi úton, akkor évente egyszer van ingyenes nyomtalanítási lehetőség, amikor beáll a platós kocsi, és föl tudod rá pakolni, és tehát érted, minden van már, mint a búcsúból, és még mindig le van pakolva a szemét, úgyhogy ez. Hát még a Lehel Zoliék, ugye a Nógrád vármegyei közutas kollégák, meg az igazgató tudna még arról mesélni, hogy akkor mi mindent találnak a közutasok, ahelyett, hogy végezni kéne időzőjelben, ugye az, akinek foglalkozni munkájuk, ahelyett a dzsuvát kell szedniük az árok széléről. Tehát szörnyű. Úgyhogy, ahogy mondtuk, az előbb is nagyon sok sikert kívánunk a Salgó Tarjániaknak. 2200 kádnyi szemét, 16 helyszínen, 22 fő bevonásával, egy mintaprogramot.
2: De jut eszembe, 16 tonna fekete.
1: Igen. Ugye 22 fő bevonásával tudják ezt összehozni. Úgyhogy mintaprogram, ezt is tart mintaprogram, úgyhogy igen, szurkolunk, nagy meló lesz ez.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felroppan a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken beroppan a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Abaházi RT, az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömpi. Kirti Live zenekar, Blues Company, majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ébredjen mindenki!
8: Ez egy nagyon furcsa eset.
9: A juhászunkat megölték.
10: Nekünk kell megoldani az ügyet.
11: Mi van ezekkel?
8: Furcsák a gyanúsítottak.
12: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
13: Megvan az indítékunk.
8: És furcsák a nyomozók.
14: Keressetek nyomokat!
15: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
16: Dirke.
17: Fel kell öklelni! Muszáj fel öklelni!
8: Yeah! Birka krimi a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
18: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
19: A mikrofonnál Andor Tamás.
18: Hírek.
19: Komposztálás előkészítéséhez kérhet ágdalálási segítséget a lakosság Kismaros önkormányzatától. Az ingyenes szolgáltatást azok kérhetik, akik a településen ingatlan tulajdonnal rendelkeznek. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott faág darálása igényelhető alkalmanként. Egy ingatlan elé csak egy ingatlan darálni valóját lehet kihelyezni. Az ágakat az ingatlan elé, az út mellé kell kihelyezni, a szolgáltatási időpontokat megelőző hétvégétől kezdődően a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. A darálékot szintén az ingatlan előtt helyben deponálja a daráló, ennek kezeléséről, felhasználásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. A darálás követő vasárnap este 7 óráig. Jövő héten az előzetes ütemezés szerint újabb 15 utcában vehető igénybe a szolgáltatás. Önkormányzati lakásbérlésére lehet pályázatot benyújtani Visegrádon. Az ingatlan egy 60 négyzetméteres, 1 plusz félszobás összkomfortos lakás, amihez egy 40 négyzetméteres terasz is tartozik. A 4 évre szóló bérleti lehetőségre azok pályázhatnak, akiknek a városban nincs ingatlan tulajdonuk, továbbá jelenleg Visegrádtól legfeljebb 20 kilométerre élnek. Feltétel az is, hogy a pályázó rendelkezzen visegrádi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy legalább 6 hónapja igazolható helyi munka végzése legyen. A lakbér tervezett havi összege 63.475 forint. A pályázatokat május 21-én délután 4 óráig lehet benyújtani Visegrád város önkormányzatához. Az elbírálás várhatóan május 29-én lesz. 12 lakásos társasház építéséről kezd megbeszélést Balassagyarmat, a lehetséges befektetővel jövő héten tárgyal a város vezetője. Csa Gábor bejelentette, egy egykori általános iskola lebontott épületének helyén elsősorban fiatalok részére szánt ingatlanokat terveznek parkosítással. A még nem végleges tervek országos tervtanácsi jóváhagyása után várhatóan a jövő esztendőben kezdődhet az építkezés. Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyíltan tiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyek forgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a tiszapártnál keres menedéket. Szamosvölgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről. A Borsod 24.20 szerint a Sátor uralja Újhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az uszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől.
2: Donald Trump amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vánemelést, miután telefonon beszélt az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Az amerikai elnök nagyszerűnek nevezte telefonos megbeszélését az Európai Bizottság elnökével, és beszámolt arról is, egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel.
7: Időjárás.
19: Mérsékelten meleg, napos idő várható. Szinte egész nap derült marad az ég. Erős UV-sugárzásra kell számítani. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
7: Közlekedés.
19: Vágányfelújítás miatt a Budapest nyugati pályaudvar és Szob közötti, valamint a Rákospalota, Újpest és Vác közötti vonatok módosított menetrend szerint egyes esetekben rövidített útvonalon járnak holnapig. Vasúti pályaépítési munkák lesznek május 16-án és 17-én a Budapest-Szob és a Budapest-Vác-Rátót-Vác vonalon. A Z70-es és az S71-es vonatok menetrendje emiatt módosul. Acsa és Erdőkürt között útépítés zajlik, ahol a 28-as és 31-es kilométer között lassabb haladásra kell számítani.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most megadjuk a reggeli ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.
11: Már csak mi tudjuk.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Egy múlt heti témához kapcsolódva kezdtünk el beszélgetni ismételten a gyorshajtásról, és találtunk két olyan nemzetközi külföldi példát, amelyeket akár lehetne itt nálunk is az M2-esen, a 22-esen alkalmazni, vagy nem. Ugye ez a kérdés. És ugye arra jutottunk a múlt héten is, hogy egyrészt talán jó lehetne ez a tényleg ez a köpcentihez, lóerőhöz kapcsolódó jogosítvány, hogy akkor 18 évesen, vagy mondjuk első jogsisként, vagy friss jogsisként nem fogsz beülni ezekben a nagy dögautókba, a nagy teljesítményű kocsikba. Ez talán jó lehet, nem? Első körben, hogyha esetleg...
2: Ez jó, jó, meg tényleg a felelős szülőknek is, meg az, hogy 18 évesen tudom, hogy fiatalok vagyunk és hóbortosok, meg sok esetben felelőtlenek, de azért tényleg be kéne látni, hogy azért az autó az egy óriási fegyver is, nem csak státuszszimbólum sok esetben, és el kéne gondolkodni azon, hogy azért megfelelő tapasztalat rutin hiányában nem szabad ilyen autókat mit csak kipróbálni se, mert úgyis ösztökél, úgyis hajt. Gondolod el, amikor én körbemotoroztam a Hungaroringet, egy 650 köbcentis motorral mentem.
1: Igen.
2: Óriási élmény volt, és ugye irányított Borsi Gergő telefonon keresztül, és volt olyan, hogy mondta, hogy húzhatod neki, hiszen 100 méter van előtted, 100 méter egye. Isten bizony, sok esetben úgy éreztem, hogy elragad a hív, és húztam volna neki, és olyan hangja volt, hogy ba-ba-ba-ba, isteni volt, tudod? Tehát mentem volna, és akkor el is kezdtem. Tehát nekem a legnagyobb sebesség 48,3 km/h volt, és akkor egyszer-egyszer ilyen 50-60-ra felgyorsítottam, egyszer-egyszer, de nem mertem. Tehát azt mondtam, hogy nem, mert olyan gyorsan halad a motor, és ha mondjuk nem szól a Gergő időbe, akkor ne adj Isten, bármi tragédia is lehet, elég, hogy csak az a kétmázsás motor rád esik.
1: Nem, és akkor lesz belőle Jessica. Igen. Abszolút értem ezt is.
2: Pedig azt, hogy hív, azt én is éreztem is a vágyat.
1: Igen, de ugyanakkor meg azért én még azt is onnan is megközelítem, hogy alapvetően meg, tehát vannak olyan bizonyos szituációk közlekedésben, amikor mondjuk az erőtartalék vagy autóban szükség van. Tehát gyorsan valahol érted, ha kell oda nyomatik, meg kell oda köpcenti. Tehát egy kettes vagy egy 1-0-ás autóval nagyon motorogni, kiugrani, stb. Gyorsan, hirtelen tempót váltani. Nem tudsz. Tehát az is egy másik kérdés, hogy tudod-e használni azt, ami a feneked alatt van, és ha mondjuk van egy 2000-es autód, akkor kell az a tartalék, hogyha olyan szitut kell megoldani, amit meg kell oldani. Tehát ez is egy érdekes szempont egyébként. Na nézzük, menjünk az USA-ba, és az USA egyik tagállamáról van szó, mert hogy ott egy közlekedési a tábla van. Ugye ott is a gyorshajtás az vezető baleseti ok, és ugye mindenki gyakorlatilag ugye saját eszközeivel próbálja az utak biztonságát elősegíteni, és Wisconsin államban az egyik helyi kormányzati szerv egy különleges táblát helyezett ki próbaképpen, képzeljétek el. Ha mész az úton, ugye megszokadtuk azt, hogy 30-as tábla, 60-as, 90-es, ugye ezt itt nálunk a környéken, Nógrád megyében, Pesmen simán látod. Mész az úton, és meglátsz egy 17,3 mérföld per órás táblát. Na? Tehát ki van írva, hogy 17,3 mérföld a sebességkorlátozás?
2: Jézusom.
1: Vagy ugye ez 27,8 kilométer. Tehát az a megyei hulladék feldolgozónak a célnál volt ez kirakva, és az volt a célja, hogy a tizedes vesző miatt az arra járók felfigyeljenek a sebességkorlátozásra, és emiatt valóban lelassítsanak, ne pedig megszokásból közlekedjenek. Tehát ugye, hogyha mész, ott van a 30-as tábla, kit érdekel, te már nem is tudod észre, nem foglalkozol vele, kész. De látsz mondjuk egy 31,2-es táblát, akkor úgy tudod, mi az, hogy 31,2, és így bevillagy, akkor úgy tudod, hogy ennyi a sebesség határ. Érted? Tehát, hogy így, én értem a logikáját neki, és ugye ettől a rendhagyó jelzéstől azt várják, hogy ténylegesen szabályozza majd az adott útszakaszon a közlekedő autók sebességét. Ugye ez Wisconsin, de nem csak ebben az államban van ilyen, mert hogy például Colorado Springsben, az egyik bevásárlóközpontban, és az ott lévő parkolóban 8,2 mérföld per órát határoztak meg, és úgy van ez kirakva, hogy ez 8,2-vel mehetsz maximum. És ugye ez is ugye azt akarják, hogy biztonságosan közlekedjenek az emberek, hogy mindenki a nap végén hazaérjen. Szerintem nem, mert hogy el is megy melletted a tábla, és el is mész a tábla mellett pontosabban, nem? Tehát, hogy így elmész mellette, és hogy tudod, hogy 30-as, 60-as, és így, te ez 17,3. És így megjegyzett, hogy akkor 17,3-as mérföld, vagy 31,7-tel kell menned. Nem? Mit gondolsz erről?
2: Nem tudom, érdekes, tehát lehet, hogy nekem lehet, hogy vissza is tolatnék, hogy mi van, még egyszer meg nem tudom, de lehet, hogy el is gondolkodtatja az embert utána, és akkor úgy ezen morfondírozol, hogy aha, mégsem szabad akkor tényleg itt száguldozni, és még inkább vissza. De hogy jött ki nekik ez a 17,3?
1: Nem tudom, minden, de az, hogy ott nem egy kerek szám, érted?
2: Persze, de hogy ezen agyalsz, és akkor már...
1: De már megegyezted, bocsánat, már megegyezted.
2: Meg. Igaz. Jó.
1: Ennyi. Ennyi. Úgyhogy mondjuk Wisconsinban így próbálkoznak. Tehát mész mondjuk föl, nem tudom én, mész Szendeljen fölfele, bejössz a táblához, ugye az 50-es, ott szépen szoktak mindig mérni a temetőnél, azt tud automatikusan, de ki van írva a Szendely tábla mellé is, hogy akkor a sebességkorlátozás az 51,3.
2: Sőt, mostanában már látunk ott a kanyarokba is, hogy mértek.
1: Mindenhol mennek egyébként, igen. Na, de ha már mérés, akkor menjünk a svédekhez, és kíváncsi vagyunk a hallgatók véleményét is egyébként, úgyhogy meg is írhatjátok nekünk, hogy ki, hogyan és miképpen tudná elejét venni a gyorshajtásnak, ugye 0-35-66-22-62. Több száz autót szerelnek fel most Svédországban mindent látó trafipaxokkal. Ez egy ilyen radar alapú rendszer, és hát azt várják, hogy alapjában változtatja meg a svédeknél a sebesség ellenőrzést. Nagyjából 350, az biztos, de egyes hírek szerint egyébként akár 500 autó kaphatja meg az újfajta trafipaxot, de nyilván az a cél aztán, hogy az összes hatósági járművön legyen ilyen. Tehát gyakorlatilag az összes rendőr autón lesz trafipax. Nem csak ugye egy-két-három trafis sztori, ugye, nálunk is, nem tudom, például Nógrádvár megyében mennyi lehet, 2 trafis autó van. Plusz még ugye annó, hogy pár évvel ezelőtt a fekete autókból mértek, ugye mobil trafipax volt, akkor mindenki rettegett tőlük, de hogy akkor elképzelni azt, hogy minden egyes autón, vagy autóban lenne trafipax, azért ez nem egy utolsó szempont. Ők ezt akarják megcsinálni, és a technológiai jódíság az, figyeljetek, hogy a mérőeszközök mindent látnak szó szerint, tehát 360 fokban képesek bemérni a haladó autók sebességét.
2: Aztán.
1: Tehát nem kell bőlnöd Ipolyszögnél, és ott nem tudom én héderezned mint szegény rendőrnek, hogy nem tudom 12 órát egy helyben, vagy nem tudom 2 órát, hogy vannak a beosztások, hanem úgy nyugodtan mehetsz mindenfelé, járőrözöl, teszel-veszel, a dolgodat.
2: De milyen távolságban tud mérni?
1: Most akarják föltenni, ugye egy lézeres eszközökkel szemben nem kell, hogy hajszán pontosan célja tartsák, ráadásul a radarok működnek rossz látási viszonyok között is. Tehát, hogyha köd van, vagy akár esik az eső, simán lehet. Tehát ott ugye nyilván azért olyan országban, ahol minden most eső, köd, a havazás, az nagy segítség ugye a rendőröknek. És innentől kezdve ugye ennyi a megfejtés. Tehát, hogy olyan trafipax, ami benn van a kocsikba, 360, mindent lát, és még rossz időben is. Este is, ködben is, és kész. Na, ez mit szólsz?
2: Jól hangzik, csak de egyébként hallottam én is már, hogy nálunk is vannak ilyen autók, amik mondjuk, mit tudom én, 5-6 vagy 10 kilométerről is bemérik a sebességet, úgyhogy nem elég az, hogy amikor te látod, hogy valahol áll egy rendőrautó, mert sok esetben főleg este jössz valahol, és akkor útszélén áll egy autó, akkor ösztönösen elkezdesz lassítani, hanem, hogy tényleg messziről is be tud mérni téged.
1: Igen, tehát azért mondom, hogyha ezt meglépik a svédek, vagy hogyha ezt meglépnénk mondjuk, nem tudom, itt a Vác környékén, vagy de tényleg, akkor szerinted lenne gyors sajtás? Nem, mert hogy bármelyik a rendőrautó, ami jön veled szembe, vagy áll a parkolóban, legyen az rendesen ugye látod a rendőrt, vagy pedig egyébként civil rendőrautó, mindegyikben biztos, hogy van egy trafipax. Egy 360-as trafipax, ami ködben, esőben, hóban is szintén tud mérni.
2: És ez nem egy nagy beruházás a
1: hát mondjuk azért 500 autót 500 trafipaxban fölpatintani, az biztos egy pár ezer euró lesz.
2: Bejönne az ára.
1: Hát amíg a program ugye segít. Mindenki rájön arra, hogy akkor itt az élsebesség határátlépés, hogy bejönne az ára, de utána már nem biztos. Max, akkor eladnád egy másik országnak, nem? Tehát, hogy ezt így lehetne így tovább pattintani mindenhova. Na, persze. A hallgatókat kérdezzük meg. Jó, Sanyi? Hogy mit gondolnak arról, hogy hogyan és miképpen lehetne elejét venni tényleg akár itt nálunk. A gyorshajtásnak várjuk a kis válaszokat 0 35 66 22 62, ez az ingyenes Viber számunk.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Itt is vagyunk, és gyorshajtás még a témánk, és...
2: De azért üzenjük, hogy ti vezessetek óvatosan, és szabályokat betartani.
1: Jött jó pár üzenet a hallgatóinktól, 0635-6-22-62, nagyon köszönjük mindenkinek, tök jók. Csemegézünk ebből. Egyszerű, minden autóba kötelező sebességkorlátozó, ami GPS alapján nem engedi túllépni a limitet, nincs vita, nincs büntetés, kész.
2: Ugye ezt mondtam a múltkor. Uh-huh. Pontosan ezt mondtam, igen, mint a tahográf a kamionokba, buszokba.
1: Igen. Addig nem lesz változás, amíg a bírság nem fáj igazán. Ezt egy másik hallgató írja hozzá téve, hogy jövedelem arányos büntetést, mint néhány skandináv országban. Te van mondjuk egy 40 milliós vagy egy 30 milliós lukus autód, és gyorsan mész vele, akkor a többet fizessen? Mint hogyha mondjuk valaki egy kis polákkal lépi túl a 30-at 45-tel?
2: Hát egyébként van ebben is
1: valami
2: lehetőség és reáció, mert ha belegondolsz, akkor te mondjuk, és az a szomorú, hogy mondjuk az 50-es táblánál mondjuk mentél 58-szal, és akkor fizetsz ugyanúgy 30 ezer forintot, ő meg majd megy a nagy luxus autójával az 50-es táblánál, de ő nem 58-szal fog menni, hanem biztos én 89-szal.
1: Igen, azért mondom, hogy valószínűleg erre gondolatott a mi hallgatónk is. Rossz. Több trafipax nem megoldás, csak pénzbehajtás, inkább normális úthálózat és észszerűen kitett táblák kellenének.
2: Ez is igaz.
1: Ebbe is van valami. Valaki azt írja, hogy be kéne vezetni azt, hogy aki többször gyorshajt, annak egy időre elveszik az autóját, nem csak a jogsiját.
2: Ezt Ausztriában próbálták is egyébként, erről volt szó. Én nem az autóját venném el a jogosítványt, mert attól, hogy elveszi az autót, majd viszi anyujét.
1: Mondjuk, igen.
2: Tehát annyi, hogy most másik kocsiba fog ülni. Nem, én a jogsiját venném.
1: Jó. Az emberek nem hülyék, valaki ezt írja, csak sietnek, ha a tömegközlekedés használható lenne, kevesebben rohannának kocsival. Hát figyelj, szerintem ez annyira nem függ össze. Nem?
2: De már hogy kényelmesedtünk.
1: Nem, azt mondom, hogy valaki tömegközlekedik, az nem azért teszi, mert hogy nem, szerintem nekünk nincs köze hozzá, én azt mondom. Nem mondom benne a rációt. Valaki viszont azt írja, hogy nyilvános szégyenlista kellene a visszaesőkről. Ebben van valami. Emlékezzél vissza, hogy mikor a nógrádokat olvastuk, hogy a régi időkben, a cuszlizmusban, hogy ott be volt írva az, hogy
2: volt a neve meg a címe.
1: Kovács Pál berúgva csinálta a fesztivált Balassagyarmaton a Deszka Roziban, ezért nem tudom én, tehát benne volt a neve.
2: Igen.
1: Hogy gyorshajtott, ő ütközött, tehát semmilyen több személyiség,
2: nem szabad ki. Nem védett.
1: Kész. Egy. Tehát, hogy ennyi. Van benne valami. Jó, valaki azt írja még, ez is érdekes, hogy technológia már van, átlagsebességmérés. Tehát minden főúton meg autópályán nem egy ponton mér, hanem egy szakaszon.
2: Uh-huh.
1: Tehát látod, hogy jön a Véda vagy a Trafipax, visszarakod 50-re, mondjuk 90-re, utána megint mész, hogy a csövön kifér. De akkor egy átlagsebesség mész folyamatosan, és akkor fog téged büntetni, hogyha mondjuk, nem tudom én, 10 perc után egy átlagban meglátjuk azt, hogy mennyivel mentél. Ez is egy jó dolog, ebben is van valami. Jó, tehát ezek azért jó ötletek voltak, kedves hallgatók.
2: Így van, így köszönjük.
1: Jó. Na, menjünk tovább, zenékkel folytatjuk, aztán pedig jön a következő témánk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ébredjen mindenki!
3: Ez egy nagyon furcsa eset.
6: A juhászunkat megölték.
7: Nekünk kell megoldani az ügyet.
8: Mi van ezekkel?
3: Furcsák a gyanúsítottak.
9: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
10: Megvan az indítékunk.
3: És furcsák a nyomozók.
11: Keressetek nyomokat!
12: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
13: Birke.
14: Fel kell öklelni.
15: Muszáj fel öklelni.
3: Igen! Birka krimi a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
16: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Andor Tamás.
16: Hírek.
17: Egy majálist rendeznek a Balassagyarmat melletti Palócringen. Egésznapos aktív programokkal, vidámparkkal, gokart és motoros eseményekkel várják az érdeklődőket késő estig. A program részeként könnyű zenei koncertek is lesznek, többek között a TNT és Fehér Krisztián is színpadra lép, valamint a Pedrofon szórakoztatja a közönséget. A szervezők azt kérik, hogy az előzetes nagy érdeklődésre tekintettel legyenek türelemmel a rendezvény helyszíne körüli közutakon, főként a 22-es úton várható torlódás. Közleményükben hozzátették, Magyarország számos helyéről és külföldről is érkeznek látogatók. A kiemelt érdeklődés miatt a szokásosnál nagyobb türelemre lesz szükség a közlekedésben, de a rendezők mindent elkövetnek azért, hogy a közönség a körülményekhez mérten gyorsan bejusson a területre, és a program után is gördülékeny legyen a Palócring elhagyása. A majális késő estig tart. Elszaporodtak Szobon a lakossági kommunális hulladékok utcai kukába történő elhelyezései, vagyis a lakók úgy kezelik a közterületi szemeteseket, minthogyha a sajátjuk lenne. A települési önkormányzat közleményt adott ki arról, hogy az utcai kukákkal nem az a cél, hogy az otthoni szemetet gyűjtsék össze, hanem a járókelők hulladékainak kezelésére szolgálnak. A Szent Imre utcai szelektív gyűjtő esetében az is előfordult, hogy vegyes szemetet találtak benne, emellett a kuka környezetében is zsákos kommunális hulladékot találtak. A szobi önkormányzat nyomatékosan kér mindenkit, hogy a közterületi kukákat csak a rendeltetésük szerint használja, mert azzal a városképet is védi.
18: 12 lakásos társasház építéséről kezd megbeszélést Balassagyarmat, a lehetséges befektetővel jövő héten tárgyal a város vezetője. Csa Gábor bejelentette, egy egykori általános iskola lebontott épületének helyén elsősorban fiatalok részére szánt ingatlanokat terveznek parkosítással. A még nem végleges tervek országos terv tanácsi jóváhagyása után várhatóan a jövő esztendőben kezdődhet az építkezés. A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költsége is emelkedni fog. Átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak, ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése. Az infláció emiatt fog megugrani.
16: Időjárás.
1: Időjárás.
17: Mérsékelten meleg, napos idő várható. Szinte egész nap derült marad az ég. Erős UV-sugárzásra kell számítani. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
16: Közlekedés.
17: Vágányfelújítás miatt a Budapest nyugati pályaudvar és Szob közötti, valamint a Rákospalota, Újpest és Vác közötti vonatok módosított menetrend szerint egyes esetekben rövidített útvonalon járnak holnapig. Vasúti pályaépítési munkák lesznek május 16-án és 17-én a Budapest-Szob és a Budapest-Vác-Rátót-Vác vonalon. A Z70-es és az S71-es vonatok menetrendje emiatt módosul. Acsa és Erdőkürt között útépítés zajlik, ahol a 28-as és 31-es kilométer között lassabb haladásra kell számítani.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát.

0: történt kedden reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk a megafonistáknak. Sziasztok! Üdv a felvidéki hallgatóknak is, meg mindenkinek. Dunakanyar, hello Vác, hello! Cserhát, hello! Mindenkinek hello!
2: Hello Nógrád megye, meg hello mindenki! Köszöntünk titeket nagy szeretettel, és köszönjük, hogy ma reggel is velünk vagytok.
1: Így van, így van, így van, így van. És akkor 1%-kal foglalkozunk ezekben a percekben. Jó, mert hogy hát megint eltelt egy év, ezt szoktok sokszor mondani, és ilyenkor megint az, vagy akkor május 1-e, utána május 20-ra kell koncentrálni. Ugye, Sanyika?
2: Igen, igen, ez egy fontos dátum, de hál' Istennek azért a NAV időben szól mindenkinek, mert azért vannak olyan vállalkozások, ahol ilyen negyedéves jelentések vannak, meg nem csak az, hogy egy évben egyszer. Meg hál' Istennek a NAV most már elkészíti az adóbevallást, és azt mondom, hogy március 15-e után lehetett megtekinteni, és akkor azt jóvá lehet hagyni, elfogadom, nem fogadom, vagy mindenféle módosításokat beleírni. De ami nagyon-nagyon fontos, és nagyon sokan megfeledkeznek róla, amit mondjuk nem értek, hogy miért, az adó 1%-ról. Pedig az adónk 1%-ával mi rendelkezünk, sőt, 1+1%-ról beszélünk. 1%-ot a különböző gyakorlatilag egyházaknak tudunk felajánlani, bármelyik legyen az. A másik 1%-ot meg egy jótékony célra civil szervezetnek tudjuk felajánlani, ami ugye nekünk semmibe nem kerül, de mégis megfeledkezünk rá. Én csak egyetlen egy dolgot nem értek ebben a történetben. Amikor én utána nézek, hogy mondjuk szeretném egy civil szervezetnek felajánlani az adóm 1%-át, az interneten minden előjön, az adószámtól kezdve minden feltűnik.
1: Igen.
2: Felajánlom, beleírom az adóbevallásba, és nagyon fontos, hogy ne felejtsétek aláírni, szóval ez nagyon fontos az adóbevallást, és beleírod azt, hogy te kit szeretnél támogatni az adód 1%-ával, elküldöd minden rendben azt, hogy jaj, de jó, akkor én mit tudom, milyen tökös gyerek vagyok, mert tettem valami jót.
1: Jó, igen.
2: Civil szervezetet is támogattam, majd ősszel jön egy levél a NAV-tól, hogy a civil egyesület vagy szervezet nem működik, vagy nem is létezik.
1: Sanyikám, hát akkor a pajóra vettek téged. Nem néztél én... utána rendesen, bíróság.hu, cégjegyzék, utána kell nézni.
2: Hogy megyek én innen.
1: Hát na látod, az a baj, hogy mivel olyannak akarsz adni, aki nem tudom én, tehát hogy nem ismered személyesen, ugye könnyen lyukra lehet.
2: Lyukra
1: lehet futni. Fel. Igen, én meg olyannak, tehát én azért sok emberrel beszélgettek, mert ismerek sok embert Nógrád megyében, akik egyébként egyesületesek, tudom azt, mit csinálnak, és azért én bizton tudom az 1%-ot ide vagy oda rakni. Egyébként én nem vagyok abban biztos, bocsánat, hogy azzal, hogy a NAV megcsinálja ugye az adóbevallást, ugye meg ezzel foglalkozunk, viszont ugye külön az 1%-kal foglalkoznunk kell. Szerintem ezért lehet, hogy nagyon sokan inkább szarnak rá, már bocsánat a kifejezését. Érted?
2: Mert az nem lesz senki, az
1: igen,
2: a pénz,
1: csak
2: akkor
1: ugye,
2: elveszik.
1: Csak úgy azt mondom, hogyha még annó megcsináltad, papíralapon töltögetted, könyvelővel, izé-vizé megcsinálták, ott volt az 1%, kitöltötted, megkerested, föladtad, beadtad, mert úgyis papír munka volt, az adta magát. De most, hogy a NAV megcsinálja, de neked bár megcsinálja, még külön bele kéne, majd kellene másznod, hogy erről te rendelkezz, az már lehet, hogy kevésbé, hogy mondjam, vonzó a magyarok számára. De ez csak én gondolom, hogy így, nem tudom, minden esetre mindjárt a vendégünk Vadasi Zsuzsa, a Nógrád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője.

0: történt kedden reggel.
1: Megint eltelt egy év, ugye ezt mondtuk az előbb is, mert hogy megint foglalkozunk és foglalkoznunk kell azzal, hogy 1%. Ugye, Sanyi?
2: Igen, igen, a május az gyakorlatilag, ugye szoktam mondani, a szerelem hónapja, az adóbevallás hónapja és az adó 1%-unk rendelkezésének hónapja.
1: Igen. A szerelem az az miért? Az május lesz? Nem, nem február? Hát Valentin nap, nem?
2: Nehogy semmi köze.
1: Semmi?
2: Ez egy kitalált dolog. A május...
1: Mi? Hagyjál már! Hát te mondod, aki oda van meg vissza a Valentin napért.
2: Én oda vagyok a Valentin
1: napért. Ez kitalált dolog.
2: De ezt tudod jól, hogy az Amerikából ide importált ünnep a Valentin nap. Megszoktuk és szeretjük, és jaj, de jó. De az igazi szerelem hónapja az,
1: az a május.
2: A jó illat, meg az sétálsz az esőbe, és tudjuk, hogy májusi eső aranyat ér, hogy ilyen...
1: És az 1% meg pláne.
2: Az 1% meg pláne, bizony. Ezt akartam ráhúzni pontosan.
1: Igen. Úgyhogy...
2: Látsz a fejembe.
1: Igen, ugye május 20 határidő, és minden évben erről beszélgettünk, mert ez tök fontos dolog.
2: De egyébként egyre többen már, több mint 1 millió ember már elkészített, beadta az adóbevallását, mert ugye a NAV elkészíti az adóbevallást,
1: igen.
2: És akkor ezeket meg lehet tekinteni, és akkor jóvá lehet hagyni végleg, és módosítani, esetleg aki szeretne rajta, és már több mint 1 millió ember ezt elvégezte. Hál' Istennek, tudatosak vagyunk mi magyarok.
1: Hát igen, azért nagyban segít az, hogy ez a NAV megcsinálja azért ezt. Igen, na, és hogy azért beszélgetünk erről tényleg, mert ez fontos. Fontos ugyanakkor azért, mert ugye hogyan tudja magát fenntartani egy civil szervezet, tehát egy alapítvány, egy egyesület. Egyrészt pályázatból, ha van, ha nincs, akkor meg ugye mondjuk oké, tagdíjból, de hát abból sem tudod megváltani a világot. Az egyik, hanem a legfontosabb bevételi forrás, bevételi forma az az 1%. Úgyhogy erről tudunk beszélgetni egy picit most Vadasi Zsuzsával, a Nógrád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ iroda vezetőjével, úgyhogy itt is van a Zsuzska vonalban elvileg. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt nektek is!
1: Kedvény csokolom! Szia! Na! Egyébként, igen, unalmasnak hat-hat, és a hallgatók felé mondjuk ezt, ugyanakkor meg nem az, mert még mindig azért egy tetemes része az adózóknak ezt elfelejti, és nem foglalkozik vele. Ugye, Zsuzsa?
2: Nagyon fontos.
3: Hát bárcsak azt mondhatnám, hogy unalmas ez a téma, és már mindenkinek a könyöké jön ki, és az adóbevallásával automatikusan tudja, hogy kinek ajánlja fel, és fontosnak tartja ezt a célt, de azért nem így van, mindig vannak ugye új adózók, akik számára az újonnan hat, illetve vannak olyanok is, akik nem is éltek eddig ezzel a lehetőséggel, mert vagy nem tudtak róla, vagy bonyolultnak tartják, pedig ugye egy civil szervezet számára, egy által esetleg támogatott célhoz nagyon jól kapcsolódhat ez a támogatási forma.
1: Igen. Na jó, gyakorlatilag tényleg, ahogy mondtuk az előbb is, meg sokszor végigjártuk már, de azért próbáljuk még belesújkolni a hallgatóba, akik mondjuk nem szoktak ezzel foglalkozni, hogy tényleg miért is fontos az 1%, mert alapvetően egy a működéshez egy döntő összeg az 1%, ugye?
3: Lehet döntő összeg, ez ugye a szervezet aktivitásától is függ. Azért nagyon-nagyon fontos, ugye ez az adózónak már nem kerül pénzébe. Tehát úgy válhat mecénássá, úgymond, hogyha nagyon nagyképűen akarunk fogalmazni, hogy ez számára nem különösebb erőfeszítés, plusz pénzforrás nem igényel. Ezt a pénzt úgy is már leadózta, de itt lehetősége van arról, hogy legalább ennek az 1%-nak az útjáról közvetlenül rendelkezhessen. Ezt megteheti olyan szervezet javára, aki az ő szívéhez közel álló, akár az ő településén működik, vagy azt a célt képviseli. Lehet is látni a felajánlások alapján egyébként, hogy melyek azok a célok, amik közkedveltek akár itt nálunk a Vármegyében, de országosan is kimutatható, hogy mely szervezetek azok, amik nagyobb támogatásra tudnak szert tenni.
1: Oké, továbbra is az ilyen, nem tudom én, állatmenhelyek, egészségügyi, nem tudom én, környezetvédős, gyerekes alapítványok?
3: Hát egyes... nálunk is, ahogy országosan, igen? Ez a jellemző, az első 10-ben nálunk 7 olyan szervezet van, amelyik állatvédelemmel foglalkozik, a többi pedig egészségügyi célú tevékenységet folytat. Ugye inkább szokott lenni az a kérdés, hogy hát mennyi lehet ez az összeg. Ezek az adatok, amiket mondok, ezek teljesen nyilvánosak egyébként a NAV honlapján bárki számára elérhetőek. Nógrád vármegyében a tavalyi évben a legtöbb 1%-ot felajánlást fogadó szervezet több mint 10 millió forintos bevételre tett szert. Neki több mint 1000 ember ajánlotta fel az adójának az 1%-át. Tehát lehet ez egy elég magas összeg is. A szervezeteknél, hogyha egy kicsit a másik oldalról nézzük, nagyon fontos a több lábon állás. Tehát mindenki úgy gondolja, hogy a pályázatok, meg az egyéni támogatók, igen, ezek is nagyon fontosak, de ezek esetlegesek. Amire biztosan tudunk számítani, az ugye már 33 évtizede, az 1%. Ez a szervezet számára egy biztosan jelentkező bevétel lehet, ez neki nagyon fontos, hogy ezt saját maga, ha meg tudja teremteni ennek a lehetőségét, toboroz maga felé egy ilyen támogatotti kört a szervezetek oldaláról. Ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan kommunikáljanak, kerüljenek állandóan a közvélemény elé, tudják a tevékenységüket, hogyha májusban eljön az idő, ne akkor lássa őt először az adózó, hanem már folyamatban kövesse. Ezért én azt gondolom, hogy ezért az állatvédő szervezetek ezért annyira közkedveltek, hiszen akár a közösségi oldalakon bárhol ők folyton szembe jönnek.
1: Ez igaz.
3: Nyilván az állatok az közkedve, de azt folyamatosan látod, hogy megint mentettek, megint örökbe fogadtak, megint sétáló nap van, megint itt egy kis kutya, senki nem fogadta. Tehát, hogy ez egy folyamatos kommunikáció nagyon jót tesz az 1%-nak, és ez látszik is egyébként az összegeken is, meg a felajánlók számán is.
1: Te és ha az 1%-on nem rendelkezünk, az megy be a közösbe, a levesbe? Azt mindig elfelejtem
3: megkérdezni. Bemegy a közösben, az sem egy kárba, ez egy nagyon fontos, hiszen a Nemzeti Együttműködési Alapnak a forrásait gyarapítja.
1: Ja, akkor megy a NEA-ba? Azt nem is tudtam.
3: Ez megy a NEA-ba, tehát így ezen keresztül ugyanúgy civil szervezetekhez kerülhet pályázati úton, de ha az 1%-ot választod, akkor közvetlenül adhatod ezt a pénzt annak, akinek te szeretnéd. És nagyon fontos, hogy akinek a NAV elkészítette a bevallását, ugye ott nincs 1%-os rendelkezés, hiszen a NAV nem tölti ki senki helyet.
1: Igen.
3: Ezért, ha bárki el is fogadta, be is küldte, május 20-ig még ő is tud rendelkezni az adója 1%-áról.
1: Ez egy fontos dolog még. Jó, Zsuzsi, reméljük nagyon sokan a mi beszélgetésünk hatására, és most utána néznek, gondolom, ezt meg lehet csinálni neten is, online is, lehet vele variálni, úgyhogy reméljük, hogy nem felejtik el, és hát oké, megyünk előre, pályázati történetek most nincsenek nagyon, ugye most a nyár környékén ilyen kis nyugi van nagyjából, vagy tévedek?
3: Most egy kis nyugi van, a Nemzeti Együttműködési Alapnak zajlottak le most a szerződéskötései, az állatvédő szervezeteknek voltak a szerződéskötési folyamat. Most elkezdődött április 1-jel a támogatási időszak, úgyhogy most mindenki tulajdonképpen, aki nyert erre az évre, elkezdheti a programjait megvalósítani, és aztán meglátjuk, hogy a jövő mit hoz majd a pályázati források szempontjából.
1: Oké, majd beszélünk róla, és ölelünk, puszilunk, köszönjük az infókat.
3: Szia.
1: Na, még egy-két percünk van. Sonikám?
2: Fontos. Jaj, de jó egyébként. Én mindig örülök annak, hogy erről beszélünk, sőt, én amikor igyekszem és hasonló téma van, akkor nem csak május környékén említem meg azt, hogy támogatni kell a civil szervezeteket. Tehát ott mindig ezt mondtam, hogy nem csak karácsonykor kell jónak lenni, hanem akkor legyünk jók egész évben. És itt is azt mondom most is, hogy ne csak karácsonykor gondoljunk a civil szervezetekre, akiknek gyakorlatilag az egyetlen bevételi és megélhetési forrásuk lehet az adó 1%-a, hanem tényleg akár évközben is gondoljunk rájuk, de most, amikor itt vagyunk, ennek a kapujában, akkor gondoljunk rájuk, és mi az, hogy sokan nem is tudják, hogy az adó 1%-kal, sőt, 1+1%-kal rendelkezünk. Tehát ugye 1%-ot fel tudunk ajánlani egy egyházi szervezetnek, a másikat pedig fel tudjuk ajánlani civil szervezet számára. Nem is értem azokat az embereket, hiszen az a pénz a tiéd, hogy miért nem ajánlja fel. oké, te nem tudod eltenni. Én nem adhatom neked, Ádám, odaadnám szívesen, hidd el.
1: De rendes vagy. Tudtam, hogy mindig, hogy ilyen rendes vagy, igen?
2: De nem adhatom oda. Ezt nyilván egy ilyen szervezetnek tudom felajánlani. Akkor miért nem? Egyébként elveszik.
1: Nyugalom, tudod a vérnyomásod, cukrod, pitvarkablád, mindenre vigyázzál, légy
2: szíves. De nem, mert ezzel fölháborodom, hogy még a mai napig itt tartunk, hogy nem gondolkodunk, hogy egyébként elveszik. Tehát, hogy akkor miért nem adjuk oda annak, aki fel tudja használni, aki tud belőle értéket teremteni.
1: Igen, ez egy...
2: A civil szervezetek értéket teremtenek.
1: Igen, igen, igen. Jó, nyugodj le, jó, egy-két zenét majd hozok neked, és akkor utána még egyszer átbeszéljük a dolgokat.
2: Oké. Okay.

0: ez történt kedden reggel.
1: Fontos az 1%, erről beszélgettünk az előzőekben Vadas Zsuzsával, és hát ugye aztán azért kiderült az, erre nem is emlékeztem én, hogy ugye a Nemzeti Együttműködési Alapban, NÁB-ba megy bele a fel nem ajánlott 1%, de amiből azért ugye indulnak a civil pályázatok is, de hát az nem az igazi, kedves hallgatók, jó, úgyhogy tessék egy kicsit venni a fáradtságot, és az 1%-ot odahúzni valamelyik kedves, rendes Váci, Vác környéki, Börzsönyi, Nógrádi, kis csapathoz, jó? És kész.
2: Igen, és az az érdekes, amikor mondjuk egy civil szervezet nem, hogy majd kap be egy alapból valamennyit, hanem mondjuk te, aki felajánlott, és mondjuk volt normális adód, akkor te azt már azonnal a cél szervezetnek tudod gyakorlatilag eljuttatni. Az a legjobb, mert azonnal hozzájuk érkezik, és ők ebből élnek, ettől tudnak fönnmaradni, ez a működésük, ez mondjuk így legyen akár a munkahelyük, meg tudnak segíteni állatmenhelyeken keresztül, ezzel tud az egészségügyet is támogatni. Évről évre folyamatosan szidjuk az egészségügyet, panaszkodunk, teljesen mindegy, hogy most melyik párt van hatalmon, az egészségügy soha nem volt, én azt mondom, hogy nem is lesz rendben sajnos, mert gyakorlatilag annyi pénz kellene bele, hogy hihetetlen, olyan, mint a kútba öntenénk a pénzt, de akkor mi ennyit tudunk tenni, akkor tegyük meg, és akár egészségügyi szervezetnek, vagy tényleg olyan egyesületnek, aki tud tenni azért, hogy jobb legyen egy picit a helyzet, soha nem tudhatod, hogy ne adj Isten, neked mikor lesz rá szükséged, vagy olyan egyesületet támogassunk, és tényleg ezen gondolkodjunk el, ne csak azért, hogy most rábakunk, vagy bemondunk valamit, hogy keressél el, vagy mit tudom én, valamire, hanem tényleg aki szívünkhöz közel áll, én mondjuk annak a kórháznak ajánlottam fel, konkrétan, ahol műtötték az én szívecskémet, anno a műszi billentyűt, mikor
1: beadták
2: 6 évvel ezelőtt. Én azóta nekik, a Godziget Györgyeknek, a kórház alapítványának ajánlom fel, mert tudom azt, hogy nekem is segítettek, és Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők nagyon sokan vannak, vagyunk, és hát hány pici babának is már szívkora helyzetben, stádiumban kell szívműtétet, vagy bármiféle beavatkozást tenniük.
1: Igen, abszolút egyébként. Hogyha valakinek ez a szimpatikus, valakinek az a szimpatikus, tehát mondta itt most, hogy Zsuzsa, úgy, hogy egy állatvédőszervezetek nagyon mennek Nógrád vármegyében,
2: meg az országban is.
1: És ugye itt az a lényeg, hogy igen, ilyenkor már ezt talán tavaly beszéltük, hogy ilyenkor már kell egyébként vergődni idézőjelben a civileknek, tehát hogyha kampány van is 1%, egész évben kell hallgatni a hangotokat, tenni, ott lenni, nyomni magatokat fontosan, és akkor úgyis beugulik automatikusan az, hogy akkor tényleg, igen, akkor nekik dobjuk, úgyhogy azért ez is egy fontos szempont. Na, jól van, megyünk, és zenét hallgatunk.
2: Oké.

0: Kedves hallgatóink, ennyi volt, mert hogy lejárt az időnk, véget ért a reggeli ritmus, a hétfőn keddünk az ilyen szempontból letudva, holnap jön majd a Best of-unk folytatása a szerda és a csütörtöki beszélgetések kapcsán, úgyhogy itt az idő menni is annyi, mert Attila mindjárt jön.
1: Ajajajaj, gyorsan szedjük össze a cuccainkat, igen, köszönjük a figyelmet, és akkor holnap pedig a Best of-unk második részét hallgathatjuk meg együtt, számítunk akkor is a figyelmetekre, jó szórakozást, kellemes hétvégét mindenkinek, jönnek a hírek, és akkor Házi Attilával a Fitbit. Ciao, sziasztok, szép szombatot mindenkinek!
0: Szevasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével. Aztán színpadra lép az Obaházi RT. Az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömpi. Kitty Live zenekar plusz Company. Majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
3: Reklámot hallottak.
6: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
8: Komposztálás előkészítéséhez kérhet ágdalálási segítséget a lakosság Kismaros önkormányzatától. Az ingyenes szolgáltatást azok kérhetik, akik a településen ingatlan tulajdonnal rendelkeznek. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott faág darálása igényelhető alkalmanként. Egy ingatlan elé csak egy ingatlan darálni valóját lehet kihelyezni. Az ágakat az ingatlan elé, az út mellé kell kihelyezni, a szolgáltatási időpontokat meg előző hétvégétől kezdődően a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. A darálékot szintén az ingatlan előtt helyben deponálja a daráló. Ennek kezeléséről, felhasználásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. A darálás követő vasárnap este 7 óráig. Jövő héten az előzetes ütemezés szerint újabb 15 utcában vehető igénybe a szolgáltatás. Önkormányzati lakásbérlésére lehet pályázatot benyújtani Visegrádon. Az ingatlan egy 60 négyzetméteres, 1 plusz félszobás összkomfortos lakás, amihez egy 40 négyzetméteres terasz is tartozik. A 4 évre szóló bérleti lehetőségre azok pályázhatnak, akiknek a városban nincs ingatlan tulajdonuk, továbbá jelenleg Visegrádtól legfeljebb 20 kilométerre élnek. Feltétel az is, hogy a pályázó rendelkezzen visegrádi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy legalább 6 hónapja igazolható helyi munka végzése legyen. A lakbér tervezett havi összege 63.475 forint. A pályázatokat május 21-én délután 4 óráig lehet benyújtani Visegrád város önkormányzatához. Az elbírálás várhatóan május 29-én lesz.
9: 12 lakásos társasház építéséről kezd megbeszélést Balassa Gyarmat, a lehetséges befektetővel jövő héten tárgyal a város vezetője. Csa Gábor bejelentette, egy egykori általános iskola lebontott épületének helyén elsősorban fiatalok részére szánt ingatlanokat terveznek parkosítással. A még nem végleges tervek országos tervtanácsi jóváhagyása után várhatóan a jövő esztendőben kezdődhet az építkezés. Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyíltan tiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyek forgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a tiszapártnál keres menedéket. Szamosvölgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről. A Borsod 24.hu szerint a Sátoralja újhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az uszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől.
8: Donald Trump amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vánemelést, miután telefonon beszélt az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Az amerikai elnök nagyszerűnek nevezte telefonos megbeszélését az Európai Bizottság elnökével, és beszámolt arról is, egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel.
6: Időjárás.
8: Mérsékelten meleg, napos idő várható. Szinte egész nap derült marad az ég. Erős UV-sugárzásra kell számítani. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
4: Közlekedés.
8: Vágányfelújítás miatt a Budapest nyugati pályaudvar és Szob közötti, valamint a Rákospalota, Újpest és Vác közötti vonatok módosított menetrend szerint egyes esetekben rövidített útvonalon járnak holnapig. Vasúti pályaépítési munkák lesznek május 16-án és 17-én a Budapest-Szob és a Budapest-Vácrátót-Vác vonalon. A Z70-es és az S71-es vonatok menetrendje emiatt módosul. Acsa és Erdőkürt között útépítés zajlik, ahol a 28-as és 31-es kilométer között lassabb haladásra kell számítani.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most, ahol a sportos életmód
6: mindig sláger.
7: Fitbit.
10: Hát akkor induljon egy aktív szombat itt a Megafonban. Köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Házi Attila, méghozzá a Balassagyarmat melletti Patvarci Palóc ringről, ahol egy majális szerveznek itt az egész nap során, és hát hogyha a beszűrődő zajok kicsit furcsának hatnak, hát ezek után ne legyenek azok, mert hogy ez Magyarország leghosszabb gokart pályája, ahol ma a futamokat is rendeznek, sőt, azok, akik ide látogatnak, azok még ki is próbálhatják ezeket, és az egész rendezvény ingyenes. Mellettem itt van Loksa Levente, a program szervezője, akivel hát már mondhatjuk, hogy ezen a kora délelőtti órán is viszonylag jól érezzük magunkat, mert hogy mi itt pólóban vagyunk, tehát fázi nem kell, az biztos, hogy ilyen értelemben jó időnk és jó helyünk van itt. Levente, mik a részletek, mik lesznek ma itt?
11: Üdvözlöm a hallgatókat, hát egy nagyon-nagyon színes programok előtt állunk itt egész nap, a Palócink majálison és gokartbajnokságon, ugye az LCGP országos futama kezdődött el éppen, ez egészen ilyen egy órájig el fog tartani, de ugye nem csak a gokart pályán folynak a versenyek, ahol egyébként közel 60 csapat indult, tehát még a általunk tervezett létszámot is felülmúltuk, ugye nagyon nagy tumultus. Egy óra előtt azért lesznek a motocross pályán is programok, ugyanis 12 óra magasságában egy freestyle motocross bemutató lesz, ami nagyon-nagyon látványos. Lesz ugyan majd bemutatónk a gokart pályán a versenyek után is délután 3 óra magasságában többen fognak bemutatni akrobatikus ilyen hát motor, hát, hogy nem is tudom, hogy hívják ezt ilyen.
10: Én azt hallottam, hogy füstölni fog a gumi. Tehát már ez eleve jó, az illat is, a látvány is, meg veszélyes játék.
11: Én úgy hallottam, hogy a füst, mert még lángok is lesznek, és megmondom őszintén, nagyon izgalmas lesz, úgyhogy egész nap programok. Majd a bemutatók után, ilyen délután 4 óra magasságában elkezdődnek a koncertek, ugye ingyenes koncertek vannak egész délután, egész este. Jön a Perdiofon, ami az egyik legjobb rekkendő utcabályi zenekar Magyarországon. Majd pedig ugye este 8 órától jön a TNT, 9 órától ugye az X-Factor győztesünk, Fejér Krisztián, majd pedig a teljesség egyik kiemelkedő DJ-je, Taylor B fogja pörgetni a lemezeket egészen évfélig, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
10: Gokart, te ültél már benne valaha?
11: Megmondom őszintén, engem megfertőzött, amikor az első rendezőket csináltuk néhány évvel ezelőtt itt a Palócingen, akkor mind a szervezői csapat, mind a fellépők beültek a gokartba, és megmondom őszintén, engem szerintem néhány éve, fél évente legalább felhívnak, ugyanúgy égen itt, akik voltak a bikinitől kezdve, a Judlótól, a BSV, Mezkevikék, hogy a elképesztő élményt adtunk nekik ezzel, mert ugye nem egy egyszerű gokartpályájáról van szó, ugye Magyarország legnagyobb gokartpályája, ennek megfelelően nagyon minőségi gokartok vannak ezen a pályán, elektromos és rendes üzemanyaggal üzemelő gokartok. Egy meglepetést azért elárulok. A TNT-nek a két frontembere, Inti és Dobádi Ákos is jelezte, hogy beszeretnének küldni még a koncert előtt, úgyhogy lesz mit nézni.
10: Jaj, de sokba fog ez nekik kerülni.
11: Igen, így van.
10: Levi, beszéljünk még arról, hiszen ez egy sportműsor azért alapvetően itt a rádióban, hogy mire lehet jó egy ilyen gokartozás. Én magam is ültem benne, de hagyd ne én válaszoljak erre a kérdésre, azért kell fogni a kormányt. Itt ugye nincsen szervókormány, itt gyakorlatilag az embernek az erejére van szükség hozzá. Te, aki azért alapvetően a rendezvény szervezés ugye szellemi munkát végzel főként. Mennyire sok stressz lehet levezetni mondjuk egy körben?
11: Megmondom, hogy szerintem az adrenalin fősnek az a lényege, hogy utána, tehát hiába, hogy felpörög az adrenalin, amikor beülünk egy ilyen autó, és valóban izomból kell tekergetni ezt a kormányt, főleg ahol ilyen sok kanyar van, de utána egy hihetetlen nyugalmi állapot következik, és ezért egyébként ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó stressz levezető, főleg rendezvényszervezőknek a gokartpálya, de egyébként azt azért elmondanám, hogyha valaki a barátnőjével, feleségével, gyermekével szeretne gokartozni, van lehetőség, hiszen vannak kétszemélyes gokartok. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy ezt még nem megy kipróbálni, utasként be tud ülni.
10: Levi, köszönöm szépen, és akkor jó szórakozást kívánunk mindenkinek, várunk mindenkit itt a Patvarci Palócring Majálison.

palócring majálisról szól ma délelőtt a Megafon a mikrofonnál Házi Attila, és hát nem is lehetünk jobb helyen, mert ma az aktív élet költözött ide, mindenkit rávesznek valamilyen mozgásra, például gokart, motorozás, dodge jam, és még tánc is lesz majd, úgyhogy gazdag a program, fogynak a kilók és a kalóriák, de azért délben mégiscsak kell majd enni valamit, úgyhogy aki hozzám hasonlóan most a szabadban van, és úgy gondolja, hogy ebben a jó időben nem is megy haza estig, annak van tippem, hogy mit egyen délben. Hát igaz, hogy kell hozzá bogrács és tűz is, de talán egy-két telefonnal minden szükséges hozzávaló beszerezhető akár most is. Szóval tavaszi bográcsos csirkepaprikást készítünk most új krumplival 4-6 főre, már is mondom a hozzávalókat. 1 kg csirkecomb vagy csirkemell felkockázva, 1 kg új krumpli, 2 fej vöröshagyma, 1 paprika, 1 paradicsom, 2 gerezd fokhagyma, 2 teáskanál piros paprika, 2 deci tejföl, kevés olaj vagy zsír, illetve sóbors és friss petrezselyem szükséges. A bográcsban kevés olajon megdínsztelem az apróra vágott hagymát, lehúzom egy pillanatra a tűzről, és beleszórom a piros paprikát, aztán hozzáadom a csirkét, majd a felkockázott paprikát, paradicsomot és a fokhagymát. Sózom, borsozom, és nagyjából 20 percig főzöm. Beleteszem a félbevágott új krumplit is. Utána öntök rá egy kevés vizet, majd még körülbelül egy fél órán át főzöm, amíg minden megpuhul, és a végén belekeverem a tejfölt, majd pedig megszórom friss petrezselyemmel. Friss kenyérrel a legjobb, és bográcsban különösen jó lesz az íze, főleg, hogyha itt kint szabad ég alatt töltjük most az időt, amihez azt hiszem, hogy minden összeállt ezen a szombaton, úgyhogy jó étvágyat kívánok mindenkinek!

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ma a Gergelyek ünneplik a névnapjukat. Ez a név egyéni, komoly, bár visszahúzódó személyiség kialakítását segíti. Inkább egyedül szeret lenni a gondolataival, mint mások társaságában. A neve akadályozhatja a szóbeli kifejező készségét. Ha a helyzet megköveteli, hogy magáról beszéljen, zavarba jön és nagyon kényelmetlenül érzi magát. Én szerintem ettől tekintsünk el. Kedves Gergelyek, érezzétek jól magatokat ti is, és ha tehetitek, gyertek ki ide a Palócring majálisra. Szerintem még meg is ihatunk valami üdítőt, mondjuk. Természetesen azokat is köszöntjük, akik ezen a napon születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Palóc, Ring, Majál is egész nap aktív programok várják Balassagyarmat mellett a közönséget. Mi is itt vagyunk. Én Házi Attila a mikrofonnál, napfény és jó hangulat. Minden adott ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, és hát ahogyan körbenézek, négy olyan helyszínt számoltam, ahová programokat szerveztek már. Egyrészt, hát itt van előttem Magyarország leghosszabb gokart pályája, nem csak látványos, hanem halványos is, ezt szerintem most a megafonisták is hallják a beszűrődő zajokból. Egészen jó a hangulat, mondhatnák, hogy persze extrém körülmények között vagyunk, de ahol én helyezkedek el itt fönt, egy magaslati ponton, nagyon jó rálátás és kilátás van mindenre, ezt ajánlom mindenkinek, jöjjenek ide ki. Szóval, hogy itt van Magyarország leghosszabb gokart pályája. Látványos futamok, aztán extrém motoros freestyle bemutató is lesz, és délután nem csak a profik, hanem mindazok is kipróbálhatják az aszfaltot, akik ide jönnek látogatóként. Aki nem csak nézni akarja, hanem valóban érezni is szeretné, hogy milyenek ezek a járgányok, az 3 órára érkezzen. Ugyanekkor kezdődik egy őrült trükk bemutató is. Motoros akrobatika, füstölőgumik és veszélyes mutatványok. Ez a kora délutánig tartó program itt a Palócring Majálison, később pedig mondom majd az esti felhozatalt is.

0: A Palóc Ring majális helyszínéről Patvarcról szól a Megafon ma délelőtt. Aki nem tudta, elmondom, hogy a Palóc Ring Magyarország leghosszabb gokart pályája, ahol ma bárki kipróbálhatja ingyen ezt az élményt, délután lesz rá lehetőség, viszont a programok már reggel elkezdődtek és késő estig tartanak, úgyhogy jöjjön ide mindenki, még akkor is, ha már lassan ebédidő lesz, mert itt enni és inni is lehet. Palóc Ring majális, aki erre rákeres az interneten, az meg tud azonnal minden részletet, én nem is beszélek erről többet, ott vannak a programok, és persze az is, hogy hogyan lehet ide eljutni. Rögtön jövünk vissza, jönnek a friss hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT, az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömpi. Kitty Live zenekar plusz Company. Majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ébredjen mindenki!
5: Ez egy nagyon furcsa eset.
7: A juhászunkat megölték. Nekünk kell megoldani az ügyet.
8: Mi van ezekkel?
5: Furcsák a gyanúsítottak.
9: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
10: Megvan az indítékunk.
5: És furcsák a nyomozók.
11: Keressetek nyomokat!
12: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
13: Birke.
14: Fel kell öklelni. Muszáj fel öklelni.
5: Yeah! Birka krimi a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
15: Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyíltan tiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyek forgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a Tiszapártnál keres menedéket. Szamosvölgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről. A Borsod 24.hu szerint a Sátoraljaújhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az úszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől. Lemondott a Tisza kormány igazságügyi miniszterjelöltje. Melléthelyi Barna Márton még Magyar Péter kérte fel arra, hogy a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért, valamint a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáért feleljen a kormányban. A jelölt azzal magyarázta lemondását, hogy miután kiderült, rokoni kapcsolatban áll Magyar Péterrel, nem lett volna hiteles tagja a kormánynak, mert az támadási felületet adott volna. Melléthelyi úgy fogalmazott. Ezért annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel, és abban maradtunk, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. A poszt jelenlegi várományosa Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánja. Emelkedhetnek az üzemanyagárak Szlovákiában, ezt mondta Eva Szadovská elemző. Szerinte az üzemanyagok ára jelenleg szorosan összefügg az iráni konfliktussal. A piac érzékenyen reagál minden ezzel kapcsolatos eseményre, ami a kőolaj tőzsdei árában is megmutatkozik. Éppen ezért rövid távon nem számít árcsökkenésre. Inkább arra figyelmezteti az autósokat, hogy az üzemanyagárak a jelenlegi szinten maradhatnak, vagy enyhén tovább emelkedni fognak. Világszerte több ezer májusi járatot töröltek a légitársaságok. A kerozinhiány egyre erősebben érezteti hatását a légi közlekedésben. esetben. A döntések különösen érzékenyen érinthetik azokat a családokat, amelyek a május végi iskolai szünet idejére terveztek külföldi utazást. Az Euronews szerint a légitársaságok májusra nagyjából 13 ezer járatot töröltek, a menetrendekből pedig közel 2 millió ülőhely tűnt el mindössze 2 hét alatt. A járatokat visszavágó társaságok között szerepel a Turkish Airlines, a Lufthansa, a British Airways és a KLM is. A mostani közel 2 milliós ülőhely csökkenés ráadásul még nem tartalmazza azt a további bizonytalanságot, amely a nyári főszezonban várható.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
15: Mérsékelten meleg, napos idő várható. Szinte egész nap derült marad az ég. Erős UV-sugárzásra kell számítani. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
2: Közlekedés.
3: Közlekedés.
15: Vágányfelújítás miatt a Budapest nyugati pályaudvar és Szob közötti, valamint a Rákospalota Újpest és Vác közötti vonatok módosított menetrend szerint egyes esetekben rövidített útvonalon járnak holnapig. Vasúti pályaépítési munkák lesznek május 16-án és 17-én a Budapest-Szob és a Budapest-Vác-Rátót-Vác vonalon. A Z70-es és az S71-es vonatok menetrendje emiatt módosul. Acsa és Erdőkürt között útépítés zajlik, ahol a 28-as és 31-es kilométer között lassabb haladásra kell számítani.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
2: Fitbit.
3: Fitbit.
2: Fitbit.
0: Köszönjük a híreket, a mikrofonnál Házi Attila, a Palóc Ring Majálisról, Patvarcról, és már is jönnek a friss horoszkópok, addig is néhány dal, aztán visszatérünk.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila kezdjük, és mindjárt a kossal. A boldogsága most azon múlik, hogy képes-e nyitni valaki felé, aki ugyanúgy keresi benne a biztonságot. Egy őszinte beszélgetés közelebb hozhatja ahhoz az emberhez, akivel együtt teljesebbnek érzi magát. Bika. Rájöhet, hogy a pénz önmagában nem ad valódi örömöt, viszont egy spontán élmény sokáig feltöltheti lelkileg. Most érdemes inkább emlékeket gyűjteni, mint újabb tárgyakat vásárolni. Ikrek. Munkaügyekben végre jó irányba halad, még akkor is, ha ezt egyelőre nem mindenki látja körülötte. Egy régi terve most kezdhet igazán formát ölteni. Rák. Valaki a környezetében túl sok energiát fordít mások akadályozására, de a sors gyorsan visszafordíthatja ezt rá. Jobban jár, ha kimarad a felesleges konfliktusokból, és tiszta marad a lelki ismerete. Oroszlán. A szerelem most nem csak boldoggá teheti, hanem a testi-lelki egyensúlyára is jó hatással lehet. Egy szeretetteljes kapcsolatban sokkal energikusabbnak és egészségesebbnek érezheti magát. Szűz. A mozgás most különösen jó hatással van a lelkére, ezért érdemes több időt szánni sétára vagy sportra. Már néhány aktív nap után is könnyebbnek és derűsebbnek érezheti magát. Hát különösen már azért is érdekes ez az utolsó, mert hogy talán a szűzeknek szól a legjobban ez a nap itt a Palócring majálison? Ki tudja, nekik is itt a helyük, várunk ide mindenkit. Most pedig folytatjuk meg a slágerekkel, aztán pedig jönnek az ősszel és a télen születettek számára írt üzenetek az égből.

0: Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópok sorát a Palóc Ring majálisról, patvarcról, élőben itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban itt a Mérleg horoszkópja. Egy jó tanács most sokat segíthet, de csak akkor, ha olyan embertől fogadja el, aki valóban a javát akarja. Egy igaz barát szavai többet érhetnek bármilyen hangzatos ígéretnél. Skorpió. Aki most túl sokáig halogatja a feladatait, könnyen lemaradhat egy fontos lehetőségről. Ha időben lép, komoly előny szerezhet másokkal szemben. Nyilas. Nem érdemes állandóan a problémákra koncentrálni, mert a panaszkodás eltaszíthatja tőle az embereket. Sokkal több támogatást kap, ha próbál pozitívabban hozzáállni a helyzetekhez. Bak. A boldogsága most egy közös döntésen múlhat, ezért nem szabad mindent egyedül megoldani. Ha figyel a másik érzéseire, harmonikus időszak kezdődhet az életében. Vízöntő. Munka terén egyre biztosabban halad előre, még ha az eredmények lassabban is érkeznek a vártnál. Kitartása hamarosan meghozhatja az első komoly sikert. És végül jöjjön a halak. Egy különleges program vagy utazás sokkal többet adhat neki most, mint bármilyen drága ajándék. Az élmények feltöltik és új lendületet adnak a mindennapokhoz. Milyen igaz? Hát itt a szombat, gyönyörű napfény, kellemes tavaszi időjárás, Palócring, Majális, Patvarcon. Nekik is szól ez az üzenet. Várunk ide mindenkit!

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ma esti programot ajánlok. A Palócring majálison este 8 órakor lép fel a TNT, amit a színpadon Fehér Krisztián követ majd. 22 órától pedig Taylor B DJ szettje zárja majd a bulit. A szervezők arra kérnek mindenkit, aki a helyszínre érkezik autósként, hogy a parkolásnál most kivételesen legyenek nagy-nagy türelemmel. Egészen biztosan nagy tömeg lesz Patvarc közelében a Palócringen, ami a 22-es úton is időszakosan a forgalom lassulását idézheti elő. Várunk ide mindenkit!

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: A Palóc Ring majális és a műsorszám támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak.
5: Bél van.
2: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. május 9-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
7: Egy majálist rendeznek a Balassagyarmat melletti Palócringen. Egésznapos aktív programokkal, vidámparkkal, gokart és motoros eseményekkel várják az érdeklődőket késő estig. A program részeként könnyű zenei koncertek is lesznek, többek között a TNT és Fehér Krisztián is színpadra lép, valamint a Pedrofon szórakoztatja a közönséget. A szervezők azt kérik, hogy az előzetes nagy érdeklődésre tekintettel legyenek türelemmel a rendezvény helyszíne körüli közutakon, főként a 22-es úton várható torlódás. Közleményükben hozzátették, Magyarország számos helyéről és külföldről is érkeznek látogatók. A kiemelt érdeklődés miatt a szokásosnál nagyobb türelemre lesz szükség a közlekedésben, de a rendezők mindent elkövetnek azért, hogy a közönség a körülményekhez mérten gyorsan bejusson a területre, és a program után is gördülékeny legyen a Palócring elhagyása. A majális késő estig tart. Elszaporodtak Szobon a lakossági kommunális hulladékok utcai kukába történő elhelyezései, vagyis a lakók úgy kezelik a közterületi szemeteseket, minthogyha a sajátjuk lenne. A települési önkormányzat közleményt adott ki arról, hogy az utcai kukákkal nem az a cél, hogy az otthoni szemetet gyűjtsék össze, hanem a járókelők hulladékainak kezelésére szolgálnak. A Szent Imre utcai szelektív gyűjtő esetében az is előfordult, hogy vegyes szemetet találtak benne, emellett a kuka környezetében is zsákos kommunális hulladékot találtak. A szobi önkormányzat nyomatékosan kér mindenkit, hogy a közterületi kukákat csak a rendeltetésük szerint használja, mert azzal a városképet is védi.
8: 12 lakásos társasház építéséről kezd megbeszélést Balassagyarmat, a lehetséges befektetővel jövő héten tárgyal a város vezetője. Csa Gábor bejelentette, egy egykori általános iskola lebontott épületének helyén elsősorban fiatalok részére szánt ingatlanokat terveznek parkosítással. A még nem végleges tervek országos terv tanácsi jóváhagyása után várhatóan a jövő esztendőben kezdődhet az építkezés. A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költségei is emelkedni fog. Átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak, ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése, az infláció emiatt fog megugrani.
5: Időjárás.
8: Mérsékelten meleg, napos idő várható, szinte egész nap derült marad az ég. Erős UV-sugárzásra kell számítani, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
2: Közlekedés.
8: Vágányfelújítás miatt a Budapest nyugati pályaudvar és Szob közötti, valamint a Rákospalota, Újpest és Vác közötti vonatok módosított menetrend szerint egyes esetekben rövidített útvonalon járnak holnapig. Vasúti pályaépítési munkák lesznek május 16-án és 17-én a Budapest-Szob és a Budapest-Vác-Rátót-Vác vonalon. A Z70-es és az S71-es vonatok menetrendje emiatt módosul. Acsa és Erdőkürt között útépítés zajlik, ahol a 28-as és 31-es kilométer között lassabb haladásra kell számítani.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig slá.

Palóc, Ring, Majál is egész nap aktív programok várják Balassagyarmat mellett a közönséget. Mi is itt vagyunk, én Házi Attila a mikrofonnál, napfény és jó hangulat, minden adott ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, és hát ahogyan körbenézek, négy olyan helyszínt számoltam, ahová programokat szerveztek már. Egyrészt, hát itt van előttem Magyarország leghosszabb gokart pályája, nem csak látványos, hanem halványos is, ezt szerintem most a megafonisták is hallják a beszűrődő zajokból. Egészen jó a hangulat, mondhatnák, hogy persze extrém körülmények között vagyunk, de ahol én helyezkedek el itt fönt, egy magaslati ponton, nagyon jó rálátás és kilátás van mindenre, ezt ajánlom mindenkinek, jöjjenek ide ki. Szóval, hogy itt van Magyarország leghosszabb gokart pályája. Látványos futamok, aztán extrém motoros freestyle bemutató is lesz, és délután nem csak a profik, hanem mindazok is kipróbálhatják az aszfaltot, akik idejönnek látogatóként. Aki nem csak nézni akarja, hanem valóban érezni is szeretné, hogy milyenek ezek a járgányok, az 3 órára érkezzen. Ugyanekkor kezdődik egy őrült trükk bemutató is. Motoros akrobatika, füstölőgumik és veszélyes mutatványok. Ez a kora délutánig tartó program itt a Palócring Majálison, később pedig mondom majd az esti felhozatalt is.

Vecsés Cegléddel játszik, a Csoki Sport Szentendrével találkozik, Dunavarsány Diósdal méri össze a tudását, Perbál Budakalász is ma lesz, illetve a Dunakeszi Pilis és a Bugyi Biatorbágy mérkőzést pedig holnap délután játsszák majd.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A Nógrád vármegyei női kispályás labdarúgó bajnokság 7. fordulója után már csak 2 maradt hátra, és bajnokot fogunk hirdetni. Jelenleg a balassagyarmati Talent csapata vezet 40 ponttal. Hát azt mondhatom, hogy talán-talán szorongathatja őket a Bátony terenye és a Dorogháza is, így sorrendben mind a két csapatnak 38-38 pontja van jelenleg. A legutóbbi mérkőzéseken a Talent vegyes játékképet mutatott, főleg azért, mert hogy kétszer is találkozott abban a fordulóban a Bátony terenyével. Az első mérkőzést 3-0-ra nyerte meg a balassagyarmati csapat, aztán már csak 1-1 lett a következő Bátony terenye ellen vívott harc.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
2: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyíltan tiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyek forgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a tiszapártnál keres menedéket. Szamosvölgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről. A Borsod 24.hu szerint a Sátoraljaújhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az úszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől. Lemondott a Tisza kormány igazságügyi miniszterjelöltje. Melléthelyi Barna Márton még Magyar Péter kérte fel arra, hogy a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért, valamint a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáért feleljen a kormányban. A jelölt azzal magyarázta lemondását, hogy miután kiderült, rokoni kapcsolatban áll Magyar Péterrel, nem lett volna hiteles tagja a kormánynak, mert az támadási felületet adott volna. Melléthelyi úgy fogalmazott: ezért annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel, és abban maradtunk, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. A poszt jelenlegi várományosa Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánja. Emelkedhetnek az üzemanyagárak Szlovákiában, ezt mondta Eva Szadovská elemző. Szerinte az üzemanyagok ára jelenleg szorosan összefügg az iráni konfliktussal. A piac érzékenyen reagál minden ezzel kapcsolatos eseményre, ami a kőolaj tőzsdei árában is megmutatkozik. Éppen ezért rövid távon nem számít árcsökkenésre. Inkább arra figyelmezteti az autósokat, hogy az üzemanyagárak a jelenlegi szinten maradhatnak, vagy enyhén tovább emelkedni fognak. Világszerte több ezer májusi járatot töröltek a légitársaságok. A kerozinhiány egyre erősebben érezteti hatását a légi közlekedésben. A döntések különösen érzékenyen érinthetik azokat a családokat, amelyek a május végi iskolai szünet idejére terveztek külföldi utazást. Az Euronews szerint a légitársaságok májusra nagyjából 13 ezer járatot töröltek, a menetrendekből pedig közel 2 millió ülőhely tűnt el mindössze 2 hét alatt. A járatokat visszavágó társaságok között szerepel a Turkish Airlines, a Lufthansa, a British Airways és a KLM is. A mostani közel 2 milliós ülőhely csökkenés ráadásul még nem tartalmazza azt a további bizonytalanságot, amely a nyári főszezonban várható.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
3: Mérsékelten meleg, napos idő várható. Szinte egész nap derült marad az ég. Erős UV-sugárzásra kell számítani. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés.
3: Vágányfelújítás miatt a Budapest nyugati pályaudvar és Szob közötti, valamint a Rákospalota Újpest és Vác közötti vonatok módosított menetrend szerint egyes esetekben rövidített útvonalon járnak holnapig. Vasúti pályaépítési munkák lesznek május 16-án és 17-én a Budapest-Szob és a Budapest-Vác-Rátót-Vác vonalon. A Z70-es és az S71-es vonatok menetrendje emiatt módosul. Acsa és Erdőkürt között útépítés zajlik, ahol a 28-as és 31-es kilométer között lassabb haladásra kell számítani.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
2: Fitbit.
4: 3 perccel 2 után a mikrofonnál Házi Attila. Jönnek a 80-as évek megasztárjai. Paula Abdul, Forever Your Girl. Előtte Paul Simon, You Can Call Me El. Most pedig a The Buggles híres dala. Video Killed a Radio Star.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Bringás reggelit szerveznek Balassagyarmaton május 12-én reggeli 7 és 9 óra között a belvárosi Civitas Fortissima téren, amivel például az autósok figyelmét szeretnék felhívni arra, hogy rövid távon nem érdemes kocsiba ülni. Egyrészt költsége van, másrészt pedig a passzív életmód semmilyen jó dologra nem vezet rá. Aki viszont kerékpárra ül, az sokat tesz azzal az egészsége megvédése érdekében. Bringás reggeli Balassagyarmaton május 12-én reggel 7 és 9 között a Civitas Fortissima téren, aki arra jár, tényleg kap reggelit.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hát úgy látom, hogy nagyon jól sikerült a Megafon felhívása, na meg persze a lányok játéka a Pest vármegyei másodosztályú női kézilabda bajnokságban az első 4 helyért vívott küzdelemben. Múlt héten többször is mondtam meg azt megelőzően, és felhívtam már a figyelmet arra, hogy nagyon nagy szükség van a közönség szeretetére és odaadására majd a Balassa Ese Abony elleni mérkőzésén Balassagyarmaton, mert hogy ez egy tényleg véremenő harc, és a lányok igazán megérdemlik, mert nagyon felkészültek, és hát az edzőjük is, aki itt volt a Megafon stúdiójában, még a szezon elején azt mondta, hogy minden igyekezetük meg lesz arra, hogy tényleg jó játékot mutassanak, és úgy tűnik, hogy egyébként be is érett mindez a várakozás, és hát nagy tisztelet és hála a közönségnek, és nagy tisztelet azoknak a lányoknak is, akik megküzdötték, amit meg kellett a múlt hétvégén. Ugye május 3-án volt az az összecsapás Abony ellen Balassagyarmaton a Balassa Ese sportcsarnokban, amire biztattunk mindenkit, hogy menjen el, és egy plusz játékosként biztassa a csajokat arra, hogy minél jobb eredményt érjenek el. Hát szóval bejött Balassa Ese Abony 36-18.

0630 66 22 62, ez a Viber számom. Nem most, még tegnap hívta fel a figyelmemet egyik megafonistánk, hogy feltétlenül emlékezzek meg arról, hogy a Pestvármegyei másodosztályban játszó fiúkért is kell küzdeni, mert hogy a múlt héten én azt mondtam, hogy a lányokért tomboljon a közönség, és ugye az előbb mondtam azt, hogy ennek meglett aztán az eredménye, mert ugye sok felhívás, meg hát azért főként nyilván a lányok tudása döntött el az Abony elleni mérkőzést, szóval nyertek a balassagyarmatiak, és most pedig a Pestvármegyei másodosztályú fiúknál vagy férfiaknál is folyik az az első négy legjobb helyért folyó harc, amiben egy másik balassagyarmati csapat is érintett, a BSE Palóc Farkasok. Hát ők holnap fognak majd délután 6 órakor a Treff sportcsarnokban Érden megküzdeni a 100 halombattával szemben. Nem lesz könnyű küzdelem, ezt eddig is tudtuk, hogy néztük végig a bajnokság során, hogy mit játszik ez a két csapat. Hát az az igazság, hogy itt is el kell nekik a segítség. A közönség részéről az a plusz egy játékosnyi szenvedély, erő és biztatás majd ott a helyszínen, ami akár még dönthet is arról, hogy melyik csapat bizonyul a végén jobbnak. Ugye a szerencse mindig forgandó, azt tudjuk jól. Szóval 100 halombatta BSE Palóc Farkasok holnap Érden, délután 6 órakor a Pestvármegyei másodosztályú férfi kézilabda bajnokságban.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ébredjen mindenki!
2: Ez egy nagyon furcsa eset.
5: A juhászunkat megölték.
6: Nekünk kell megoldani az ügyet.
7: Mi van ezekkel?
2: Furcsák a gyanúsítottak.
8: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
9: Megvan az indítékunk.
2: És furcsák a nyomozók.
10: Keressetek nyomokat!
11: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
12: Birke. Fel kell öklelni.
13: Muszáj fel öklelni.
2: Igen! Birka krimi a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
14: 15 óra van.
1: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Andor Tamás.
14: Hírek.
15: A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költségei is emelkedni fognak, átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak, ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése, az infláció emiatt fog megugrani. Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyíltan tiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyekforgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a Tiszapártnál keres menedéket. Szamos Völgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről. A Borsod 24.hu szerint a Sátoraljaújhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az úszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség háziőrizetnek megfelelő bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatójával szemben egy 2,5 milliárd forintos hűtlenkezelés büntette miatt indult bűnügyben. Kövecs Máté helyette szóvivő azt mondta, 2014-ben történt az a kölcsönszerződés, ami miatt meggyanúsították a volt főigazgatót. A megalapozott gyanú szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az igazgatóság tagjai a kölcsönszerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, és arról másnap reggel 8 óráig döntöttek is, azt egyhangulag támogatták. A társaság azonban a vagyongazdálkodási stratégiája alapján nem is adhatott volna kölcsönt. Mesterséges kómában tartják Bonnie Tylert egy kórházi intenzív osztályon. Már a 74 éves énekesnő sürgősségi bélműtétje után még sikeres beavatkozásról szóltak a hírek, a szervezete azóta válságos állapotba került. A világ minden tájáról érkeznek a támogató üzenetek a 80-as évek egyik legnagyobb zenei alakjának. A rajongók és a szakma képviselői egyaránt abban bíznak, hogy az énekesnő, aki egykor azt énekelte, hogy egy hősre vár, most a saját erejéből győzi le a betegséget és újra színpadra állhat.
14: Időjárás.
15: Mérsékelten meleg, napos idő várható. Szinte egész nap derült marad az ég. Erős UV-sugárzásra kell számítani. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
15: Vágányfelújítás miatt a Budapest nyugati pályaudvar és Szob közötti, valamint a Rákospalota Újpest és Vác közötti vonatok módosított menetrend szerint egyes esetekben rövidített útvonalon járnak holnapig. Vasúti pályaépítési munkák lesznek május 16-án és 17-én a Budapest-Szob és a Budapest-Vácrátót-Vác vonalon. A Z70-es és az S71-es vonatok menetrendje emiatt módosul. Acsa és Erdőkürt között útépítés zajlik, ahol a 28-as és 31-es kilométer között lassabb haladásra kell számítani.
14: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
14: mindig sláger,
4: Fitbit.
7: Fitbit.
10: Három óra három a mikrofonnál Házi Attila. Gabriela Szilmi és a Sweet About Me szól hamarosan, előtte Out Csilla. Nem te vagy a végső megoldás. Most pedig Duffyval indítjuk ezt az órát. Már is szól a Mercy.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ma esti programot ajánlok. A Palócring majálison este 8 órakor lép fel a TNT, amit a színpadon Fehér Krisztián követ majd. 22 órától pedig Taylor B DJ szettje zárja majd a bulit. A szervezők arra kérnek mindenkit, aki a helyszínre érkezik autósként, hogy a parkolásnál most kivételesen legyenek nagy-nagy türelemmel. Egészen biztosan nagy tömeg lesz Patvarc közelében a Palócringen, ami a 22-es úton is időszakosan a forgalom lassulását idézheti elő. Várunk ide mindenkit!

0: idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Jó hírem van a hétvége második napjára vonatkozóan is. Bár nagyon erős lesz az UV-sugárzás, de azért alapvetően napos, de felhős órák is váltják majd egymást. 25 fokos csúcshőmérséklet várható, a csapadék egyelőre elkerül minket, de már mindenki készüljön lélekben arra, hogy a jövő héten egy nagy-nagy csapadék felhőzet ér el minket. Többször is a héten lehet nagyobb esőzés.

0: a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon, nagyot szól.

0: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, jó idő és mellé jó hír, hogy ez így is marad még a holnapi nap során. Nekem pedig szintén jó hír, hogy egy perc múlva lejár a műsoridő, és én is mehetek ki innen a stúdióból. Hát azt remélve, hogy nekem is jár egy kicsi a jóból, bár azt kell, hogy mondjam, hogy a délelőttért igazán köszönetet mondhatok a Palócring stábjának, ugyanis a majálison vehettünk részt, és onnan élőben mondhattuk el, hogy mi történik, mit látunk mi a saját szemünkkel, és hát remélem, hogy jó néhány megafonistának is ezzel kedvet adtunk arra, hogy eljöjjön Balassagyarmat mellé a patvarci Palócringre, amiről önmagában is érdemes annyit tudni, hogy aki gokartozni szeret, ez Magyarország leghosszabb gokart pályája jelenleg, úgyhogy már csak ezért is érdemes volna eljönni, de hát annyira gazdag a program, ami egészen késő estig tart, nem lehet lemaradni semmiről, aki most gondolja úgy, hogy hát akkor én most elindulok, nem fog lemaradni. Egészen késő estig. Zenés programokkal, aktív programokkal, vidám parkkal is, szóval családot bevonva lehet jönni, mindenki jól érezheti magát. Úgyhogy megyek én is. Mindenkinek további kellemes szombat délutánt kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám. Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ébredjen mindenki!
2: Ez egy nagyon furcsa eset.
4: A juhászunkat megölték. Nekünk kell megoldani az ügyet.
5: Mi van ezekkel?
2: Furcsák a gyanúsítottak.
6: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
7: Megvan az indítékunk.
2: És furcsák a nyomozók.
8: Keressetek nyomokat!
9: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
10: Birke.
11: Fel kell öklelni.
12: Muszáj fel öklelni.
2: Igen! Birka krimi a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: 16 óra van.
13: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Andor Tamás.
14: Hírek.
15: Komposztálás előkészítéséhez kérhet ágdalálási segítséget a lakosság Kismaros önkormányzatától. Az ingyenes szolgáltatást azok kérhetik, akik a településen ingatlan tulajdonnal rendelkeznek. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott fa ágdarálása igényelhető alkalmanként. Egy ingatlan elé csak egy ingatlan darálni valóját lehet kihelyezni. Az ágakat az ingatlan elé, az út mellé kell kihelyezni, a szolgáltatási időpontokat megelőző hétvégétől kezdődően a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. A darálékot szintén az ingatlan előtt helyben deponálja a daráló, ennek kezeléséről, felhasználásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. A darálás követő vasárnap este 7 óráig. Jövő héten az előzetes ütemezés szerint újabb 15 utcában vehető igénybe a szolgáltatás. Önkormányzati lakásbérlésére lehet pályázatot benyújtani Visegrádon. Az ingatlan egy 60 négyzetméteres, 1 plusz félszobás összkomfortos lakás, amihez egy 40 négyzetméteres terasz is tartozik. A 4 évre szóló bérleti lehetőségre azok pályázhatnak, akiknek a városban nincs ingatlan tulajdonuk, továbbá jelenleg Visegrádtól legfeljebb 20 kilométerre élnek. Feltétel az is, hogy a pályázó rendelkezzen visegrádi lakóhelyjel vagy tartózkodási helyjel, vagy legalább 6 hónapja igazolható helyi munka végzése legyen. A lakbér tervezett havi összege 63.475 forint. A pályázatokat május 21-én délután 4 óráig lehet benyújtani Visegrád város önkormányzatához. Az elbírálás várhatóan május 29-én lesz.
16: 12 lakásos társasház építéséről kezd megbeszélést Balassagyarmat, a lehetséges befektetővel jövő héten tárgyal a város vezetője. Csa Gábor bejelentette, egy egykori általános iskola lebontott épületének helyén elsősorban fiatalok részére szánt ingatlanokat terveznek parkosítással. A még nem végleges tervek országos tervtanácsi jóváhagyása után várhatóan a jövő esztendőben kezdődhet az építkezés. Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyíltan tiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyek forgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a Tiszapártnál keres menedéket. Szamosvölgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről.
15: A Borsod 24.hu szerint a Sátoralja Újhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az uszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől.
3: Donald Trump amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vánemelést, miután telefonon beszélt az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Az amerikai elnök nagyszerűnek nevezte telefonos megbeszélését az Európai Bizottság elnökével, és beszámolt arról is, egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel.
5: Időjárás.
15: Mérsékelten meleg, napos idő várható. Szinte egész nap derült marad az ég. Erős UV-sugárzásra kell számítani. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
5: Közlekedés.
15: Vágányfelújítás miatt a Budapest nyugati pályaudvar és Szob közötti, valamint a Rákospalota Újpest és Vác közötti vonatok módosított menetrend szerint egyes esetekben rövidített útvonalon járnak holnapig. Vasúti pályaépítési munkák lesznek május 16-án és 17-én a Budapest-Szob és a Budapest-Vácrátót-Vác vonalon. A Z70-es és az S71-es vonatok menetrendje emiatt módosul. Acsa és Erdőkürt között útépítés zajlik, ahol a 28-as és 31-es kilométer között lassabb haladásra kell számítani.
13: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
14: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ébredjen mindenki!
5: Ez egy nagyon furcsa eset.
8: A juhászunkat megölték.
9: Nekünk kell megoldani az ügyet.
10: Mi van ezekkel?
5: Furcsák a gyanúsítottak.
11: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
12: Megvan az indítékunk.
5: És furcsák a nyomozók.
13: Keressetek nyomokat!
14: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
15: Birke. Fel kell öklelni.
16: Muszáj felöklelni.
5: Igen! Birka Krimi a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
1: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
17: Egy majálist rendeznek a Balassagyarmat melletti Palócringen. Egésznapos aktív programokkal, vidámparkkal, gokart és motoros eseményekkel várják az érdeklődőket késő estig. A program részeként könnyű zenei koncertek is lesznek, többek között a TNT és Fehér Krisztián is színpadra lép, valamint a Pedrofon szórakoztatja a közönséget. A szervezők azt kérik, hogy az előzetes nagy érdeklődésre tekintettel legyenek türelemmel a rendezvény helyszíne körüli közutakon, főként a 22-es úton várható torlódás. Közleményükben hozzátették, Magyarország számos helyéről és külföldről is érkeznek látogatók. A kiemelt érdeklődés miatt a szokásosnál nagyobb türelemre lesz szükség a közlekedésben, de a rendezők mindent elkövetnek azért, hogy a közönség a körülményekhez mérten gyorsan bejusson a területre, és a program után is gördülékeny legyen a Palócring elhagyása. A majális késő estig tart. Elszaporodtak Szobon a lakossági kommunális hulladékok utcai kukába történő elhelyezései, vagyis a lakók úgy kezelik a közterületi szemeteseket, mintha a sajátjuk lenne. A települési önkormányzat közleményt adott ki arról, hogy az utcai kukákkal nem az a cél, hogy az otthoni szemetet gyűjtsék össze, hanem a járókelők hulladékainak kezelésére szolgálnak. A Szent Imre utcai szelektív gyűjtő esetében az is előfordult, hogy vegyes szemetet találtak benne, emellett a kuka környezetében is zsákos kommunális hulladékot találtak. A szobi önkormányzat nyomatékosan kér mindenkit, hogy a közterületi kukákat csak a rendeltetésük szerint használja, mert azzal a városképet is védi. 12 lakásos társasház építéséről kezd megbeszélést Balassagyarmat, a lehetséges befektetővel jövő héten tárgyal a város vezetője. Csak Gábor bejelentette, egy egykori általános iskola lebontott épületének helyén elsősorban fiatalok részére szánt ingatlanokat terveznek parkosítással. A még nem végleges tervek országos tanácsi jóváhagyása után várhatóan a jövő esztendőben kezdődhet az építkezés. A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költségei is emelkedni fognak, átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak, ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése. Az infláció emiatt fog megugrani.
0: Közlekedés.
17: Vágányfelújítás miatt a Budapest nyugati pályaudvar és Szob közötti, valamint a Rákospalota, Újpest és Vác közötti vonatok módosított menetrend szerint egyes esetekben rövidített útvonalon járnak holnapig. Vasúti pályaépítési munkák lesznek május 16-án és 17-én a Budapest-Szob és a Budapest-Vác-Rátót-Vác vonalon. A Z70-es és az S71-es vonatok menetrendje emiatt módosul. Acsa és Erdőkürt között útépítés zajlik, ahol a 28-as és 31-es kilométer között lassabb haladásra kell számítani.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
1: Megafon, nagyot szól.

0: Itt vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Balassa gyarmati speciálóra ékszer üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ébredjen mindenki!
2: Ez egy nagyon furcsa eset.
5: A juhászunkat megölték.
6: Nekünk kell megoldani az ügyet.
7: Mi van ezekkel?
2: Furcsák a gyanúsítottak.
8: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
9: Megvan az indítékunk.
2: És furcsák a nyomozók.
10: Keressetek nyomokat!
11: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
12: Dirke.
13: Fel kell öklelni! Muszáj felöklelni!
2: Birka krimi a mozikban. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ébredjen mindenki!
2: Ez egy nagyon furcsa eset.
5: A juhászunkat megölték.
6: Nekünk kell megoldani az ügyet.
7: Mi van ezekkel?
2: Furcsák a gyanúsítottak.
8: Én vagyok George Hardy ügyvédje. Volna itt 30 millió dollár.
9: Megvan az indítékunk.
2: És furcsák a nyomozók.
10: Keressetek nyomokat!
11: Azt hiszem, bent vagyok egy nyomban!
12: Dirke.
13: Fel kell öklelni! Muszáj felöklelni!
2: Igen! Birka krimi a mozikban.
14: Reklámot hallottak.
15: 18 óra van.
14: Itt a Megafon.
16: A Megafon hírei következnek 2026. május 9-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
15: Hírek.
16: Egy majálist rendeznek a Balassagyarmat melletti Palócringen. Egésznapos aktív programokkal, vidámparkkal, gokart és motoros eseményekkel várják az érdeklődőket késő estig. A program részeként könnyű zenei koncertek is lesznek, többek között a TNT és Fehér Krisztián is színpadra lép, valamint a Pedrofon szórakoztatja a közönséget. A szervezők azt kérik, hogy az előzetes nagy érdeklődésre tekintettel legyenek türelemmel a rendezvény helyszíne körüli közutakon, főként a 22-es úton várható torlódás. Közleményükben hozzátették, Magyarország számos helyéről és külföldről is érkeznek látogatók. A kiemelt érdeklődés miatt a szokásosnál nagyobb türelemre lesz szükség a közlekedésben, de a rendezők mindent elkövetnek azért, hogy a közönség a körülményekhez mérten gyorsan bejusson a területre, és a program után is gördülékeny legyen a Palócring elhagyása. A majális késő estig tart. Elszaporodtak Szobon a lakossági kommunális hulladékok utcai kukába történő elhelyezései, vagyis a lakók úgy kezelik a közterületi szemeteseket, minthogyha a sajátjuk lenne. A települési önkormányzat közleményt adott ki arról, hogy az utcai kukákkal nem az a cél, hogy az otthoni szemetet gyűjtsék össze, hanem a járókelők hulladékainak kezelésére szolgálnak. A Szent Imre utcai szelektív gyűjtő esetében az is előfordult, hogy vegyes szemetet találtak benne, emellett a kuka környezetében is zsákos kommunális hulladékot találtak. A szobi önkormányzat nyomatékosan kér mindenkit, hogy a közterületi kukákat csak a rendeltetésük szerint használja, mert azzal a városképet is védi.
17: 12 lakásos társasház építéséről kezd megbeszélést Balassagyarmat, a lehetséges befektetővel jövő héten tárgyal a város vezetője. Csa Gábor bejelentette, egy egykori általános iskola lebontott épületének helyén elsősorban fiatalok részére szánt ingatlanokat terveznek parkosítással. A még nem végleges tervek országos terv tanácsi jóváhagyása után várhatóan a jövő esztendőben kezdődhet az építkezés. A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költségei is emelkedni fognak, átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak. Ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése. Az infláció emiatt fog megugrani.
14: Közlekedés.
17: Ma éjszaka a 21-es úton Bátony-Terenye belterületén mérik az autósok sebességét, valamint éjszakai gyorshajtókat figyelnek a 2-es úton Vácon is.
14: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek.
1: A Megafon is feldöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
2: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Figyelem, motorosok, kalandorok és fesztiválőrültek! Május 15-én és 16-án felrobban a Váci Dunapart, mert jön a 14. Dunakanyar motoros találkozó. Két nap, ahol benzingő, szabadság és rock'n'roll tölti meg a levegőt. Pénteken berobban a fesztivál a Krokodil koncertjével, aztán színpadra lép az Obaházi RT, az éjszakát pedig DJ Henrik pörgeti fel. Szombaton folytatódik a zenei dömping. Kitty Live zenekar plusz Company, majd este érkezik a legendás Bikini. Ha szereted a motorokat, ha szereted a fesztiválokat, ha érzed a szabadság hívását, akkor ott a helyed Vácon, a Dunaparton. 14. Dunakanyar motoros találkozó május 15-én és 16-án. A belépés ingyenes, az élmény megfizethetetlen.
0: Reklámot hallottak.
1: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Elszaporodtak Szobon a lakossági kommunális hulladékok utcai kukába történő elhelyezései, vagyis a lakók úgy kezelik a közterületi szemeteseket, mintha a sajátjuk lenne. A települési önkormányzat közleményt adott ki arról, hogy az utcai kukákkal nem az a cél, hogy az otthoni szemetet gyűjtsék össze, hanem a járókelők hulladékainak kezelésére szolgálnak. A Szent Imre utcai szelektív gyűjtő esetében az is előfordult, hogy vegyes szemetet találtak benne, emellett a kuka környezetében is zsákos kommunális hulladékot találtak. A szobi önkormányzat nyomatékosan kér mindenkit, hogy a közterületi kukákat csak a rendeltetésük szerint használja, mert azzal a városképet is védi. Lemondott a Tisza kormány igazságügyi miniszterjelöltje. Melléthelyi Barna Márton még Magyar Péter kérte fel arra, hogy a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért, valamint a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáért feleljen a kormányban. A jelölt azzal magyarázta lemondását, hogy miután kiderült, rokoni kapcsolatban áll Magyar Péterrel, nem lett volna hiteles tagja a kormánynak, mert az támadási felületet adott volna. Melléthelyi úgy fogalmazott: ezért annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel, és abban maradtunk, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. A poszt jelenlegi várományosa Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánja. Világszerte több ezer májusi járatot töröltek a légitársaságok. A kerozinhiány egyre erősebben érezteti hatását a légi közlekedésben. A döntések különösen érzékenyen érinthetik azokat a családokat, amelyek a május végi iskolai szünet idejére terveztek külföldi utazást. Az Euronews szerint a légitársaságok májusra nagyjából 13 ezer járatot töröltek, a menetrendekből pedig közel 2 millió ülőhely tűnt el mindössze 2 hét alatt. A járatokat visszavágó társaságok között szerepel a Turkish Airlines, a Lufthansa, a British Airways és a KLM is. A mostani közel 2 milliós ülőhely csökkenés ráadásul még nem tartalmazza azt a további bizonytalanságot, amely a nyári főszezonban várható.
4: Magyarországon 2010 óta érdemben csökkent azok száma, akik szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának vannak kitéve, áll az Európai Unió és a Központi Statisztikai Hivatal háttéradataiban. Erről ír az Infostart. A legnagyobb javulás a súlyos anyagi deprivációban látható. Ennek aránya 2010-ben még 23% volt, 2024-re 8%-ra csökkent. Ez azt jelenti, hogy jóval kevesebb háztartás szembesül olyan alapvető korlátokkal, amelyek a mindennapi életminőséget közvetlenül rontják. A másik nagy elmozdulás a munkavilágához kapcsolódik. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya 12%-ról 4%-ra esett vissza, vagyis kevesebben élnek olyan családban, ahol alig van munkajövedelem. Mesterséges kómában tartják Bonnie Tylert egy kórházi intenzív osztályon. Már a 74 éves énekesnő sürgősségi bélműtétje után még sikeres beavatkozásról szóltak a hírek, a szervezete azóta válságos állapotba került. A világ minden tájáról érkeznek a támogató üzenetek a 80-as évek egyik legnagyobb zenei alakjának. A rajongók és a szakma képviselői egyaránt abban bíznak, hogy az énekesnő, aki egykor azt énekelte, hogy egy hősre vár, most a saját erejéből győzi le a betegséget és újra színpadra állhat. Egy fiatal hegyi kerékpáros lett az idei balassagyarmati Nyíriesi Terebringa kupa leggyorsabb versenyzője. A korosztályok abszolút értékelésében a Szügyi Erdélyi Olivér 8 perc 25 másodperces időeredménnyel teljesítette a 2,3 kilométeres erdélyi tereputat. A technikás pályán nem talált olyan versenytársra, aki képes lett volna megközelíteni az ő idejét.
2: Közlekedés.
4: Ma éjszaka a 21-es úton Bátony-Terenye belterületén mérik az autósok sebességét, valamint éjszakai gyorshajtókat figyelnek a 2-es úton Vácon is.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
1: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Komposztálás előkészítéséhez kérhet ágdalálási segítséget a lakosság Kismaros önkormányzatától. Az ingyenes szolgáltatást azok kérhetik, akik a településen ingatlan tulajdonnal rendelkeznek. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott fa ágdarálása igényelhető alkalmanként. Egy ingatlan elé csak egy ingatlan darálni valóját lehet kihelyezni. Az ágakat az ingatlan elé, az út mellé kell kihelyezni, a szolgáltatási időpontokat megelőző hétvégétől kezdődően a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. A darálékot szintén az ingatlan előtt helyben deponálja a daráló. Ennek kezeléséről, felhasználásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. A darálás követő vasárnap este 7 óráig. Jövő héten az előzetes ütemezés szerint újabb 15 utcában vehető igénybe a szolgáltatás. Önkormányzati lakásbérlésére lehet pályázatot benyújtani Visegrádon. Az ingatlan egy 60 négyzetméteres, 1 plusz félszobás összkomfortos lakás, amihez egy 40 négyzetméteres terasz is tartozik. A 4 évre szóló bérleti lehetőségre azok pályázhatnak, akiknek a városban nincs ingatlan tulajdonuk, továbbá jelenleg Visegrádtól legfeljebb 20 kilométerre élnek. Feltétel az is, hogy a pályázó rendelkezzen visegrádi lakóhelyjel vagy tartózkodási helyjel, vagy legalább 6 hónapja igazolható helyi munka végzése legyen. A lakbér tervezett havi összege 63.475 forint. A pályázatokat május 21-én délután 4 óráig lehet benyújtani Visegrád város önkormányzatához. Az elbírálás várhatóan május 29-én lesz.
3: 12 lakásos társasház építéséről kezd megbeszélést Balassa Gyarmat, a lehetséges befektetővel jövő héten tárgyal a város vezetője. Csa Gábor bejelentette, egy egykori általános iskola lebontott épületének helyén elsősorban fiatalok részére szánt ingatlanokat terveznek parkosítással. A még nem végleges tervek országos tervtanácsi jóváhagyása után várhatóan a jövő esztendőben kezdődhet az építkezés. Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyíltan tiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyek forgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a Tiszapártnál keres menedéket. Szamos Völgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről. A Borsod 24.hu szerint a Sátoraljaújhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az úszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől.
4: Donald Trump amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vánemelést, miután telefonon beszélt az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Az amerikai elnök nagyszerűnek nevezte telefonos megbeszélését az Európai Bizottság elnökével, és beszámolt arról is, egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel.
1: Közlekedés.
2: Ma éjszaka a 21-es úton Bátonyterenye belterületén mérik az autósok sebességét, valamint éjszakai gyorshajtókat figyelnek a 2-es úton Vácon is.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyílt antiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyek forgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a Tiszapártnál keres menedéket. Szamosvölgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről. A Borsod 24.hu szerint a Sátoraljaújhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az úszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől. Lemondott a Tisza kormány igazságügyi miniszterjelöltje. Melléthelyi Barna Márton még Magyar Péter kérte fel arra, hogy a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért, valamint a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáért feleljen a kormányban. A jelölt azzal magyarázta lemondását, hogy miután kiderült, rokoni kapcsolatban áll Magyar Péterrel, nem lett volna hiteles tagja a kormánynak, mert az támadási felületet adott volna. Melléthelyi úgy fogalmazott. Ezért annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel, és abban maradtunk, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. A poszt jelenlegi várományosa Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánja. Emelkedhetnek az üzemanyagárak Szlovákiában, ezt mondta Eva Szadovská elemző. Szerinte az üzemanyagok ára jelenleg szorosan összefügg az iráni konfliktussal. A piac érzékenyen reagál minden ezzel kapcsolatos eseményre, ami a kőolaj tőzsdei árában is megmutatkozik. Éppen ezért rövid távon nem számít árcsökkenésre. Inkább arra figyelmezteti az autósokat, hogy az üzemanyagárak a jelenlegi szinten maradhatnak, vagy enyhén tovább emelkedni fognak. Világszerte több ezer májusi járatot töröltek a légitársaságok. A kerozinhiány egyre erősebben érezteti hatását a légi közlekedésben. A döntések különösen érzékenyen érinthetik azokat a családokat, amelyek a május végi iskolai szünet idejére terveztek külföldi utazást. Az Euronews szerint a légitársaságok májusra nagyjából 13 ezer járatot töröltek, a menetrendekből pedig közel 2 millió ülőhely tűnt el, mindössze 2 hét alatt. A járatokat visszavágó társaságok között szerepel a Turkish Airlines, a Lufthansa, a British Airways és a KLM is. A mostani közel 2 milliós ülőhely csökkenés ráadásul még nem tartalmazza azt a további bizonytalanságot, amely a nyári főszezonban várható.
1: Közlekedés.
2: Ma éjszaka a 21-es úton Bátony-Terenye belterületén mérik az autósok sebességét, valamint éjszakai gyorshajtókat figyelnek a 2-es úton Vácon is.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.
0: Megaparti.

0: ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 9-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Egy majálist rendeznek a Balassagyarmat melletti Palócringen. Egésznapos aktív programokkal, vidámparkkal, gokart és motoros eseményekkel várják az érdeklődőket késő estig. A program részeként könnyű zenei koncertek is lesznek, többek között a TNT és Fehér Krisztián is színpadra lép, valamint a Pedrofon szórakoztatja a közönséget. A szervezők azt kérik, hogy az előzetes nagy érdeklődésre tekintettel legyenek türelemmel a rendezvény helyszíne körüli közutakon, főként a 22-es úton várható torlódás. Közleményükben hozzátették, Magyarország számos helyéről és külföldről is érkeznek látogatók. A kiemelt érdeklődés miatt a szokásosnál nagyobb türelemre lesz szükség a közlekedésben, de a rendezők mindent elkövetnek azért, hogy a közönség a körülményekhez mérten gyorsan bejusson a területre, és a program után is gördülékeny legyen a Palócring elhagyása. A majális késő estig tart. Elszaporodtak Szobon a lakossági kommunális hulladékok utcai kukába történő elhelyezései, vagyis a lakók úgy kezelik a közterületi szemeteseket, mintha a sajátjuk lenne. A települési önkormányzat közleményt adott ki arról, hogy az utcai kukákkal nem az a cél, hogy az otthoni szemetet gyűjtsék össze, hanem a járókelők hulladékainak kezelésére szolgálnak. A Szent Imre utcai szelektív gyűjtő esetében az is előfordult, hogy vegyes szemetet találtak benne, emellett a kuka környezetében is zsákos kommunális hulladékot találtak. A szobi önkormányzat nyomatékosan kér mindenkit, hogy a közterületi kukákat csak a rendeltetésük szerint használja, mert azzal a városképet is védi.
4: 12 lakásos társasház építéséről kezd megbeszélést Balassagyarmat, a lehetséges befektetővel jövő héten tárgyal a város vezetője. Csa Gábor bejelentette, egy egykori általános iskola lebontott épületének helyén elsősorban fiatalok részére szánt ingatlanokat terveznek parkosítással. A még nem végleges tervek országos tanácsi jóváhagyása után várhatóan a jövő esztendőben kezdődhet az építkezés. A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költsége is emelkedni fog. Átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak, ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése. Az infláció emiatt fog megugrani.
0: Közlekedés.
3: Ma éjszaka a 21-es úton Bátony-Terenye belterületén mérik az autósok sebességét, valamint éjszakai gyorshajtókat figyelnek a 2-es úton Vácon is.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: kávé.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: A Telex szerint a Tisza kormány megalakulása után meg fog ugrani az infláció. A lap összefoglalta, a banki és telekommunikációs szolgáltatók már bejelentették, hogy nyáron megemelik a tarifákat, és a bankszámlákért, valamint az átutalási díjakért is többet kell majd fizetni. Eddig a CIP bank adta meg a legdrágább árat, közleményük szerint 8%-os számlavezetési díjemelkedésre kell számítaniuk az ügyfeleknek. Ugyanilyen drágítás lesz a telefonálás során is, valamint az internetezés költségei is emelkedni fognak, átlagosan 4-8%-kal. A Telex prognózisa az, hogy a Tisza kormány megalakulását követően nem maradnak meg az eddig kedvezményes díjak, ezt mutatja a banki és telekom szektor döntése, az infláció emiatt fog megugrani. Megváltoztatják a Sátoraljaújhelyi úszoda elnevezését, és a most már nyíltan tiszapárti Váberer György nevét eltávolítják az épületről. Az önkormányzat vezetője szerint Váberer György egy köpönyekforgató ember, aki eddig a Fidesz kormányból szerzett hasznot és pozíciókat is, most pedig a tiszapártnál keres menedéket. Szamosvölgyi Péter polgármester korábban fel is szólította Váberert, hogy ha már árulónak nevezte a Fideszt, mondjon le minden ott szerzett tisztségről. A Borsod 24.hu szerint a Sátoraljaújhelyről származó Váberer György a cégein keresztül 1,5 milliárd forintnyi TAO támogatással járult hozzá az úszoda megépítéséhez. A 2024-es átadón arról beszélt a milliárdos üzletember, hogy a támogatással szeretett volna valamit visszaadni szülővárosának mindabból, amit gyermek és ifjú korában kapott a közösségtől. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség háziőrizetnek megfelelő bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatójával szemben egy 2,5 milliárd forintos hűtlenkezelés büntette miatt indult bűnügyben. Kövecs Máté helyettes szóvivő azt mondta, 2014-ben történt az a kölcsönszerződés, ami miatt meggyanúsították a volt főigazgatót. A megalapozott gyanú szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az igazgatóság tagjai a kölcsönszerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, és arról másnap reggel 8 óráig döntöttek is, azt egyhangulag támogatták. A társaság azonban a vagyongazdálkodási stratégiája alapján nem is adhatott volna kölcsönt. Mesterséges kómában tartják Bonnie Tylert egy kórházi intenzív osztályon. Már a 74 éves énekesnő sürgősségi bélműtétje után még sikeres beavatkozásról szóltak a hírek, a szervezete azóta válságos állapotba került. A világ minden tájáról érkeznek a támogató üzenetek a 80-as évek egyik legnagyobb zenei alakjának. A rajongók és a szakma képviselői egyaránt abban bíznak, hogy az énekesnő, aki egykor azt énekelte, hogy egy hősre vár, most a saját erejéből győzi le a betegséget és újra színpadra állhat.
2: Közlekedés.
3: Ma éjszaka a 21-es úton Bátony-Terenye belterületén mérik az autósok sebességét, valamint éjszakai gyorshajtókat figyelnek a 2-es úton Vácon is.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 10-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az uniós szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés. Pócs János, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljutatott információk szerint B. Sándor politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információk hitelességét vagy igazságtartalmát, ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Tegnap megalakult az országgyűlés, este pedig bulit rendeztek ez alkalomból a Kossuth téren. A 24.hu információja szerint éjjel 13:30-ig tartott a mulatozás, a téren ovációval üdvözölték Korda György Reptér című slágerét, miközben folyamatosan cserélődött a közönség. A tudósítás szerint drágán szórakoztak azok, akik a téren belül próbáltak italokhoz jutni. Egy utcai árusnál a Commerce dobozos sör 1500 forintba, egy fél literes víz 800 forintba, egy üveg alsó kategóriás pezsgő 3500 forintba került. Kártyával nem lehetett fizetni a rendezvényen. Olivia Rodrigo hatalmas sikert ért el készülő The Unraveled turnéjával. Az összes koncert hivatalosan is teltházas lett. Az énekesnő csapata megerősítette, hogy a teljes világturnéra elfogytak a jegyek, még arra a 25 extra koncertre is, amelyeket a kiemelkedő kereslet miatt adtak hozzá később.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

Pia Mia Disco, Pia Mia Disto, Pia Kori História Bio Algoritmusa vagyunk. Ez dobta a gép, na szép. Berög a világ, nagy a vész, benga. Ide-oda inog az egész, Jenga. Csapatos túl, csapatunk, mert

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az uniós szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés. Pócs János, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljutatott információk szerint B. Sándor politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információk hitelességét vagy igazságtartalmát, ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Tegnap megalakult az országgyűlés, este pedig bulit rendeztek ez alkalomból a Kossuth téren. A 24.hu információja szerint éjjel 13:30-ig tartott a mulatozás, a téren ovációval üdvözölték Korda György Reptér című slágerét, miközben folyamatosan cserélődött a közönség. A tudósítás szerint drágán szórakoztak azok, akik a téren belül próbáltak italokhoz jutni. Egy utcai árusnál a Commerce dobozos sör 1500 forintba, egy fél literes víz 800 forintba, egy üveg alsó kategóriás pezsgő 3500 forintba került. Kártyával nem lehetett fizetni a rendezvényen. Olivia Rodrigo hatalmas sikert ért el készülő The Unraveled turnéjával. Az összes koncert hivatalosan is teltházas lett. Az énekesnő csapata megerősítette, hogy a teljes világturnéra elfogytak a jegyek, még arra a 25 extra koncertre is, amelyeket a kiemelkedő kereslet miatt adtak hozzá később.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Magyar Péter életfogytiglani büntetéssel fenyegette meg Szijjártó Péter, volt külügyi és külgazdasági minisztert, továbbá hazárulónak kiáltotta ki, mert szerinte szenzitív információkat adott át korábban oroszoknak, ezért pedig szabadságvesztés jár. A most már miniszterelnök magyar Facebookon írt üzenetében úgy fogalmazott: a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Az Európai Bizottság is vizsgálatot indított, azonban ők közleményükben arról írnak, hogy nem találtak biztonsági részt Magyarország által állítólag Oroszországnak kiszivárogtatott információk ügyében. Az unió szóvivő kérdése válaszolva közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés. Pócs János, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője azt mondta, olyan információk, hanganyagok, valamint vélt vagy valós bizonyítékok jutottak el hozzá a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, amelyek szerinte bűncselekmény elkövetésére engedhetnek következtetni, ezért ezeket átadta az ügyészségnek. Pócs közlése szerint egy a Szőlő utcához köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral. A képviselő tudatta, a hozzá eljuttatott információk szerint B. Sándor politikai szereplőköz köthető személyek pénzzel, lakással, majd később fenyegetéssel próbálhatták rábírni arra, hogy név szerinti terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen. A fideszes képviselő hangsúlyozta, nem az ő feladata megállapítani az információk hitelességét vagy igazságtartalmát, ezt az igazságszolgáltatásnak kell tisztáznia. Tegnap megalakult az országgyűlés, este pedig bulit rendeztek ez alkalomból a Kossuth téren. A 24.hu információja szerint éjjel 13:30-ig tartott a mulatozás, a téren ovációval üdvözölték Korda György Reptér című snágerét, miközben folyamatosan cserélődött a közönség. A tudósítás szerint drágán szórakoztak azok, akik a téren belül próbáltak italokhoz jutni. Egy utcai árusnál a Commerce dobozos sör 1500 forintba, egy fél literes víz 800 forintba, egy üveg alsó kategóriás pezsgő 3500 forintba került. Kártyával nem lehetett fizetni a rendezvényen. Olivia Rodrigo hatalmas sikert ért el készülő The Unravel turnéjával. Az összes koncert hivatalosan is teltházas lett. Az énekesnő csapata megerősítette, hogy a teljes világturnéra elfogytak a jegyek, még arra a 25 extra koncertre is, amelyeket a kiemelkedő kereslet miatt adtak hozzá később.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.